0: kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapás sok miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönt kedden az országgyűlés. Budapesten tanácskoznak a hidrogeológusok. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Tengeri drónok közötti összecsapásról számolt be az ukrán haditengerészet. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri csatája, amelyet drónok vívtak egymással. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A hétfőn kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Meghalt Kardos Sándor Kossuth díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzetművészeti díjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a MA Film segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kis játékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Őszi bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapás sok miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Kovács Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolnak jó esetben, ha van kedvük, méghozzá 0635-925-925-ös SMS számon, de e-mailezhetnek a kívánság@ceglédradio.hu-ra, esetleg a facebook.com/ceglédradio felületen is üzenhetnek nekünk. A kérdésünk ma nem más, mint hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Ez egy új téma, és hát tulajdonképpen most nem úgy keresünk vagy kérdezünk filmekre, hogy konkrét filmeket várunk, hanem tulajdonképpen visszatérő fordulatokra vagyunk kíváncsiak, amit mondjuk Hollywoodban nagyon sokszor elsütnek, és az ember már egy picit beleunt ezekbe, úgyhogy hogyha utálja ezeket a kliséket, kérem küldje el nekünk, tehát 0635-925-925-ös. Ugye a filmvilágban számos elcsépelt fordulat létezik, ezek sokszor kiszámíthatóvá teszik a cselekményt, lássuk mi az 5 leggyakoribb filmes klisé vagy közhely. Az első a kiválasztott. A főhős, akiről kiderül, hogy csak ő képes megmenteni a világot, megállítani a gonoszt, vagy beteljesíteni egy jóslatot, szóval kiválasztottá válik a főhős, vagy hát a film folyamánya cselekménye alatt derül ki, hogy ő a kiválasztott. Aztán a szerelem első látása. A két főszereplő a találkozás pillanatában azonnal egymásba szeret, ha ez még nem is derül ki, de valamit éreznek, mélyebb érzelmi megalapozottság nélkül megtörténik ez az egymásra találás. Aztán a gonosz monológia. A főgonosz, ahelyett, hogy végezne a főhősünkkel, hosszan részletezi ördögi tervét, lehetőséget adva ezzel a megmenekülésére, mármint hogy a főhősünk megmenekülésére. 4. Kimegyek megnézni, mi volt az? Ez leginkább horrorokban népszerű. A szereplők a sötétbe, a zaj forrása felé mennek egyedül, ahelyett, hogy együtt maradnának vagy elmenekülnének. És a repülőtéri jelenet, de romantikus filmek elmaradhatatlan zárása, amikor a hős az utolsó pillanatban rohan a reptérre, hogy szerelmet valljon, mielőtt a másik elutazna. De további gyakori kliséik a kamukapcsolatok, mikor két ember úgy tesz, mintha járna, de a végén tényleg egymásba szeretnek. A hekkelés 5 másodperc alatt bármilyen titkos rendszert feltörnek pár gomnyomással, vagy az, hogy soha nem fogy el a lőszer, a hős tárja sosem ürül ki a legnagyobb tűzpárbajban sem, bár azért szerintem manapság már erre elkezdtek figyelni a filmkészítők, aztán ki tudja. De mi nem is ezekre vagyunk kíváncsiak, hanem azokra, amelyeket önök tapasztaltak meg, úgyhogy ha van ilyen filmes klisé, amitből már nagyon elege van és rengetegszer látta, akkor azt küldje el nekünk tehát a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Meglátjuk, mennyire lesz népszerű ez a téma, hogyha igen, akkor lehet, hogy több adást is meg fog érni, ezt még nem tudjuk, derüljön ki, úgyhogy amíg szólnak a zenék, én várom az üzeneteket, és rögtön kezdünk a zenék után az önök válaszaival. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglét hangja mai kérdése, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös. Katalin azt írja nekünk, hogy intim együttlét után a csaj mindig a pali ingjében mászkál, ébredéskor is full sminkben. Na igen, hát ez tényleg tipikus, valamiért egy kinyúlt, vagyis hát őre nagy inget vesz magára, abban mászkál, és tényleg bármikor, sőt, hát nem csak ilyen jelenetekben, hanem gyakorlatilag bárhol, szinte mindig ki vannak sminkelve a hölgyek a hollywoodi filmekben, teljesen igaz. Andrea azt írja nekünk, hogy mikor a szereplő már vért hány, de szerelmes szavakra és csókra vágyik, vagy mikor az első 10 percben halálos sebet kap, de másfél órán át túlszárnyal olimpiai bajnokokat az összes versenyszámban, aztán ott a romantikus szeretkezés homokos parton, azt is köpködöm, aki kitalálta, írja nekünk még zárójelben, vagy ott vannak a lövöldözésnél golyóálló hűtők, asztalok, kanapék, stb. Ez is teljesen igaz, mikor fedezékbe vonul valaki, ezeken a dolgokon soha nem megy át a golyó, úgyhogy mindig megmenekül a főhős. Egyébként azért szerintem erre is figyelnek már manapság, hogy egy-két sérülés legyen, sőt, ahogy a legelején mondtuk, nem feltétlen fogy ki mindig a tár, de igen, ezek mind olyan jelenetek, amik elcsépeltek egy kicsit. Erzsébet üzenetével megyünk tovább. A filmes reggelig. Amerikában terített asztal, palacsinta, pirítós, aztán apa öltönyben iszik egy korty narancslevet, Max belehörpint a kávébe, aztán csá. A gyerekek persze egyenruhában sietnek az iskolabuszhoz, ők sem esznek semmit, stb. Jó, hát azért van, amikor látunk evős jeleneteket, ezek leginkább gabonapehely, gyerekek azt szoktak enni, ezt már én teszem hozzá, és tényleg csak pár falat, de közben terített asztal mellől indulnak el, kaja összecsomagolva, és minden flottul megy legtöbbször, és az iskolabuszt is elérik, úgyhogy minden rendben van. Nálunk azért itthon kicsit más szokott lenni a helyzet, nem ehhez van szokva az ember, sőt valószínűleg Amerikában sem ez a valóság. Erzsébet még egy üzenetet küldött, amikor tök ijesztő helyszínen véletlenül sem kapcsolják fel a lámpát, vagy amikor egy csaj zuhanyzik, tuti mindig hajat is mos. Ez egyébként tényleg igaz, nem lehet simán csak fürödni, hogyha már zuhanyzunk, akkor megmossa a haját, és azért az élet azt mutatja szerintem, hogy a hölgyek annyira nem kedvelik ezt a hajmosás témát. Vannak, akik igen, de akkor sem napi szinten, minden fürdéskor, de aki csak lehet, szerintem elkerüli a szárítással és egyebekkel járó sok hajcihőt, ha már fogalmazhatok így. Teljesen jogos. Nézzünk még egyet. Móni írja nekünk, hogy 10 percig nézzük, ahogy a robbanó szerkezeten az óra visszaszámol 1 perctől. Igen, hát itt ilyen vágásos cselek vannak, de az is lehet, hogy úgy csinálja a rendező, hogy közben máshol más dolgok is történnek, ezt is megmutatja, és akkor szépen lassan ketyeg vissza az óra, és persze természetesen csak az utolsó másodpercekben lehet elvágni a jó drótot, és akkor onnantól kezdve megúsztuk a robbanást. Hát igen, ez nem egyszerű, ez is sokszor megtörténik. Szabolcs üzenete egy kicsit hosszabb. Autós üldözésnél a hátulról érkező golyók átütik a hátsó szélvédőt, de az első szélvédőjék sose jutnak el. A biztonsági kamerák felvételei a végtelenségig nagyíthatóak minőségromlás nélkül, bármilyen számítógépes jelszót feltörnek egy percen belül, minden számítógépes rendszeren van egy USB port, amihez csatlakoztatva át lehet venni az irányítást felette, ezt már én teszem hozzá, hogy és le lehet lopni az adatokat, illetve a létfontosságú hívások esetében a hívott fél telefonja pont le van némítva, tetszőleges időtartamban képesek sprintelve futni, a végén pedig két mély levegővétellel regenerálódnak, hát igen, ez sem túl valós. Ha valaki ismeri az Állítólag című sorozatot, ott rengeteg ilyen filmes klisét kipróbáltak. Egyébként érdemes, hogyha ebben a témában érdeklődik valaki, érdemes megnézni jó néhány részt abból a sorozatból. Például, mikor valaki egy épület oldalán lóg, megpróbálták bizonyítani, hogy az ujjakkal kapaszkodva a peremen tényleg meddig lehet megtartani magunkat, és hát az a valóság, hogy néhány másodpercig nem, hogy még aztán visszahúzni magunkat, meg minden ilyesmi. Páran biztosak képesek rá, és ilyenek a filmek főhősei, de azért nem sokan vannak ilyenek. Hogy önt mi zavarja a filmekben, milyen klisé az, amit a legjobban utál, elküldheti a 0635-925-925-re.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a

0: Önök el abba a rohadt telefonba, írja nekünk András, és hát neki is igaza van. Melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és rengeteg izgalmas választ kaptunk. Tényleg nem köszönnek el, egy csomószor teszik le úgy a telefont, hogy nincs elköszönés. Fura szokás. Anett azt írja, az alkoholista vagy drogfüggő és magánéletükben százszorosan sikertelen nyomozókat és orvosokat már nagyon unom. Hát igen, de amúgy lehet, hogy ez egy valós probléma, hogyha valaki kiég, akár ilyen szokásokkal, vagy hát függőségekkel kapcsolatos problémái vannak, hogy lehet, hogy ez népbetegség, és azért választanak ilyen karaktereket, hogy könnyebb legyen vele azonosulni, de igen, sokszor van ilyen, ez is tény. Krisztián üzenete a következő, az összes amerikai filmben hangja van a pengének, amikor előhúzzák, tök mindegy, hogy zsebből, kabátból vagy földről veszik fel, vagy hogy egy kis kés-e, egy nagy kard, teljesen mindegy, éles penge hangja van. Kb. Mint mikor a hentes feni a kését, pusztán a levegőtől szól így, vagy nem tudom, de nekem idegesítő. Hát tényleg, és nagyon sok mindennek van hangja, a kibiztosítást is mindig halljuk, ami azért biztos, hogy hallható is, de ez igaz, hogy a pengének bármikor is, bármilyen kést rántanak elő, van egy kis hangja, de ezzel hívja fel a figyelmet szerintem a rendező, vagy nem tudom. Tamás üzenete, a sztárnyomozót mindig felfüggesztik, és el kell látogatni egy striptease bárba, hogy meg tudja oldani az ügyet. Igen, hát valószínűleg ez néző hívogató dolog, hogyha esetleg lányok is megjelennek, népszerűbb lesz a dolog, de igen, és fel kell függeszteni a sztárnyomozót, aki már túl öreg ehhez, ezt is sokszor elmondja, ezt már csak én tettem hozzá. Kati azt írja, amikor menekülni kell, de pont nem indul az autó. Ugyanez a telefonnal, soha nincsen térerő, a horrorfilmekben a gyilkos lelövik, leszúrják, megfullad, felrobban, de mégis fel kell. Minden filmben van egy csinos lány, egy szép fiú és egy meleg karakter. Ha kikérik a kaját vagy italt, hirtelen dolgok akad és ott hagyják. Én nem is ezen vagyok kiborulva, a sorozatokban van az rengetegszer, hogy kajálós jelenet van, és legtöbbször csak lögdösik a salátát, az bármilyen ételt, és igazából azt sosem látszik, hogy valaki bekapja a falatot, és teliszállja a beszélni, hanem mindig csak így lögdösődnek, így imitálva az evést. Nekem ez még ilyen, ami eszembe jut. Egy másik Kati írja nekünk, hogy taxiban csak vakon belenyúlnak a zsebükbe, és odaadják a pénzt, ami pontosan a megfelelő összeg, ez tényleg így van. Katasztrófa vagy bármi fenyegetés esetén a helyi polgármester soha nem hisz a kirendelt tudósnak, mert fontosabb a városban lévő rendezvény. Menekülés, futás közben állandóan hasra esnek, szülésnél a nő ordít kettőt, már is jön a gyerek, majd mutatnak egy 4-5 hónapos patyolattiszta babát. Amúgy ez tényleg igaz. Igazi felüdülés, nem feltétlenül jó értelemben, amikor egy tényleg csecsemőt lát az ember, mert tényleg sokkal idősebb babák szoktak ott kikerülni, de hát jó kell, hogy mutasson a képernyőn a baba is. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, de nagyon szépen köszönjük, és nézzünk még egyet Enikőtől. A gyerek meccsére nem tud elmenni az apa, pedig megígérte. Igen, szomorú és igen gyakori fordulat, tényleg így van. Önt milyen filmes klissé zavar, melyiket utálja a legjobban, ha van ilyen, küldje el nekünk 0630 592 592.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

A gyilkoshoz fordulva ezt mondja a főhős, nem kell ezt tenned. Visszatérő motívum, tényleg, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös, a Ceglét hangja mai kérdése ez, és rengeteg érdekes klisét kaptunk már, és tényleg visszatérő motívumok, úgyhogy ha van, önnek is küldje el nekünk. György is elküldte azt az alaptörténetet, hogy a zsaru már visszavonult, de most újra szolgálatba kell állnia, de azért vonakodik egy kicsit. Hát igen, ezt is unjuk már egy kicsikét, erről is volt már szó korábban, köszönjük az üzenetet. Helga azt írja, amikor valaki van a házban, senki nem kapcsol villanyt, és mindenki felfelé menekül. Teljesen igaz. Mi is történhetne az emeleten, hát onnan nincs hová menekülni, nincs is jobb hely, ahova menekülhetnénk ilyenkor. Nóra írja, hogy kávézóban literszám töltik az átlátszó kávét, majd számla nélkül zsebből az asztalra szórnak néhány aprót, és a másik keze már a pisztoly markolatán van, igen, jogos. Tényleg lecsapják az asztalra, és nincs megszámolva meg semmi, nem tudják mennyi volt, vagy ennyire pontosan tudják, hogy mennyi, és pont annyi van a zsebben is, de a literszám töltik a kávét, amúgy annyira nem elrugaszkodott, én ugyebár jártam Amerikában, és ott az amerikánó kávé a legnépszerűbb, az azért nem annyira sok kávé, mennyiségre az, de abban egy erős kávé van sok vízzel fölöntve, szóval azért is átlátszó egy kicsit, mert valamiért ezt szeretik, hogyha fel van vizezve a kávé. Ott a latte az nem is annyira népszerű, amikor tejjel isszák, hanem tényleg a felvizezett fekete kávé az nagyon megy, úgyhogy az átlátszó kávé az szerintem elfogadható. Tamás azt írja, hogy mindenki mindig azonnal tudja iránytű nélkül, hogy merre van az északi vagy déli kijárat. Én meg vagyok bolondulva attól is, mikor a GPS mondja, hogy haladj dél felé, és akkor hirtelen tudnom kéne, hogy az most merre is van ebben a pozícióban, de nem szoktam tudni. Hogyha teljes ismeretünk van az épületről, annak az elhelyezkedéséről, akkor talán úgy tudhatja az ember, hogy melyik a déli kijárat, de én még, hogyha a nyugati pályaudvarról van szó is, át kell gondolnom, hogy melyik is, hogy merre van a nyugati, és akkor hogy miért nyugati. Na mindegy, szóval igen, ez nem egyszerű dolog. Valamiért a filmekben viszont mindenki iránytűként működik, tehát mintha lenne egy a fejében. Szabolcs üzenete, amikor telefonon kér valaki segítségét, mikor életveszélyben van, vagy közölni kellene a helyzetét, akkor mindig recseg a vonal, én hallom, mit mond, de aki épp a vonal túloldalán van, az semmit nem ért belőle. Hát igen, ezek a lefedettségi problémák ilyenkor mindig jelentkeznek, ez teljesen így van. Balázs üzenete, amikor egy fontos dolgot akar elmondani valaki, de majd inkább később szóban este egy sikátornál találkozzanak, s mi meglepő, addig meghalt az illető, plusz sehová se írta fel az infót, szóval már nem jut el az információ. Teljesen igaz, ezek is meg szoktak történni. Nem most mondom el, pedig már telefonálunk, vagy ilyesmi. Nem, majd később személyesen elmondom, pedig jobb lett volna, hogy előbb megtudják, mert addig valami úgyis történni fog. Zoltán üzenete. A férfinak a derekáig ér a takaró, a nőnek a válláig. Hát igen, ilyen különböző méretű, a felénél elválasztott takarók léteznek. Mindenkiből pont annyit takarjon, amennyit kell. Gondolom ez így működik. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? 0635-925-925-ös, néhány zene és a hírek múlva folytatódik a Ceglét hangja. 92.5 Ceglét Rádió.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönt kedden az országgyűlés. Budapesten tanácskoznak a hidrogeológusok. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Benzinkútba csapottak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Tengeri drónok közötti összecsapásról számolt be az ukrán haditengerészet. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri csatája, amelyet drónok vívtak egymással. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A hétfőn kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Meghalt Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzetművészdíjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a MA Film segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92-tön, a Ceglét Rádióban. A mai kérdésünk nem más, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és rengeteg remek válaszunk érkezett már az első órában, de ezekkel megyünk tovább, van még bőven, és hogyha ön is elküldené, megteheti a 0635-92-92-ös SMS számon. Robert azt írja, soha semmi baja nincs a kocsinak, de amikor menekülni kell, nem indul. Bizony-bizony, ez gyakran megesik. Itt van Ferenc üzenete, a lámpák felkapcsolásánál a hangeffekt csak úgy csattan a foton a falon. Egyébként tényleg van hangeffekt, rengeteg indokolatlan hangeffekt van, egyébként már nem ez az első, a penge előhúzásának is mindig van valamilyen hangja, de hát ezzel színesítik a filmet, de igen, egy lámpa felkapcsolásának nem feltétlen kell, hogy legyen. Vagy a Forma 1-es sorozatban a lámpa lekapcsolásának is van egy ilyen dörrenő hangja, az is érdekes, hogy miért tűnik úgy, mintha valami hangja tényleg lenne, mikor a valóságban nincs. Kati azt írja, hogy menekülés közben 10-szer is elesik a főhősünk, vagy bárki, gondolom én, mert ezt már nem írta oda. Minden esetre igen, sokszor történik meg az, főleg ha valami nagyon ijesztő szörny elől menekülünk, akkor nagyon sokszor kell elesni, hogy még nagyobb legyen a feszültség. Zoltán üzenete, hogy a tűz és a robbanás az emberi futás sebességével terjed, hogy a faajtó megfogja a gépfegyver lőszert, és hogy a telefonszám 555-tel kezdődik. Na ezt viszont én még nem figyeltem meg, hogy a telefonszám mivel kezdődik, de igen, el tudom képzelni, hogy mindig gyanúsan ugyanazok kezdődnek, vagy ugyanúgy kezdődnek, és igen, az ajtó megfogja a gépfegyver lőszerét, a tűz pedig tényleg olyan, és a végén egy nagyot kell ugrani, hiszen a lökés hullám hatására úgy még látványosabb, hogyha nagyot repül a főhősünk, szóval ez is mindenképpen meg kell, hogy történjen. Aztán itt van Boglárka üzenete. Ha apokalipszis, Armageddon, gyilkos vírus, idegen invázió, ilyesmik történnek, azok mindig csak Amerikát érintik, és mindig sikerül megmenteniük a Földet. Nagy szerencsénkre. Szóval örüljünk, hogy ezek a bajok nem itt vannak. Amúgy az, hogy természeti csapások arrafelé tényleg vannak, szóval sokkal reálisabb. De igen, tényleg szinte bármilyen támadás az mindig Amerika felé irányul. De hát ugye gyakorlatilag, ha belegondolunk ebbe, az úgy hiteles, tehát hogy ha amerikai közönségnek készül elsősorban a film, akkor ők rettegjenek valamilyen nagy csapástól, ez így hitelesebb, és látják a saját városaikat leomlani, ettől nekik még nagyobb élmény. Nekem is mindig, ha olyan hely jelenik meg egy filmben, ahol már jártam, akkor kicsit így végig fut a hideg a hátamon, hogy hát ez akár én is ott lehetnék, mikor ez történik. Úgyhogy ezért csinálják ezt, de tényleg igaz, hogy minden Amerikát éri. Gábor azt írja, hogy amikor belépnek egy ajtón, de nem csukják be maguk mögött, mert még jön az operatőr is utánuk. Hát igen, ez egyébként valóságsokban szokott még gyakrabban megtörténni. Azt figyeltem meg, hogy hát soha nem az történik valójában, hogy nyitva adjuk az ajtót magunk mögött, hanem ott még be kell jönnie annak, aki rögzíti az egészet. Ez bizony így van. És hogy milyen klisék vannak még, azzal hamarosan megyünk tovább. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja, és ha ön is elküldene valami olyasmit, ami idegesíti, akkor ezt megteheti a 0635-92-92-ös SMS számon. Köszönjük! FM 92 Ceglét Rádió.

0: Márk üzenetével megyünk tovább, mert hogy válaszolt arra a kérdésre a Cegléd hangjában, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és amit Márk utál a következő. Mikor az elkeseredett vagy megkönnyebbült főhős csaj beszáll a kocsiba, és arra kérdés, hogy hova megyünk, azt válaszolja rejtélyes hangon, hogy haza. Hát igen, mert ugye nekünk nézők szempontjából tök releváns az, hogy haza akar menni, és végre hazajut, úgyhogy ez egy hatásos szöveg, de nem annyira hatásos a taxisofőrnek, aki csak úgy felhúzott szemöldökkel ül, és most ez mit is jelent. De ez már persze nem derül ki, mi elég, ha tudjuk, hogy hazaindul, és akkor megnyugodhatunk, viszont a taxisnak nyilván ezután elmondja azt is, hogy mi a cím, de ezt már a nézőnek nem kell látnia. Lukács írja a következőt, amikor amerikai iskolában mindig fixen kell lennie egy alfahímnek, aki futballmezben jár, és kötelező pomponylány a csaja. Tehát egy alfahím, aki futballmezben jár, kötelező pomponylány barátnővel, teljesen igaz, és valószínűleg, ha nem a főszereplője a filmnek, akkor ő egy negatív karakter lesz, ezt már csak én teszem hozzá, akit majd a kevésbé sikeres vagy népszerű főhősünk egy ponton legyőz valamilyen versengésben. Csaba írja, hogy minden pusztító vihar, aszteroida, földrengés és egyéb világméretű katasztrófa folyton Amerikát támadja. Igen, ezt már Bogi is írta nekünk nem is olyan régen, de teljesen igaz, ez mindig így történik. Roland pedig a következőt küldte el, amikor a főhős már rég visszavonult, egy lehetetlen küldetés teljesítése után természetesen, de mégis megkeresik, mert csak ő segíthet. Hát igen, vannak ezek a tipikus nagyhősök, akiket ilyenkor össze kell szedni, de hát ugye Chuck Norris is ilyen volt, ő bármikor jött, megmentette a Földet, vagy hogyha valaki ismeri a Galaxis úti kalauzt, nem, a Galaxis őrzőire gondoltam, akkor Kevin Bacon még ilyen nagy hős, akit hát tulajdonképpen az egész univerzum a szájára vesz. Tűsarkú cipőben és kosztümben mászkál otthon az asszony, például az Egy kapcsolat szabály című filmben, ezt Kati írta nekünk, rengetegszer, és a eleve az is nagyon furcsa, hogy Amerikában valamiért népszerű az, hogy cipőben vagyunk a lakásban. Én éltem kint, nem akarom ezt többször hangsúlyozni, nekünk egy apartman lakásunk volt, és ott tulajdonképpen az első dolgunk az volt mindig, hogy levettük a cipőt, de hogyha hozzánk vendégek jöttek, akár amerikai vendégek is, ők is levették, szóval nem tudom, hogy miért hozzák le úgy, mint hogyha ez mindenhol mindig így történne Amerikában, hogy cipőben kell a lakásban lenni, és leginkább csak akkor veszik le, amikor esetleg az ágyba fekszenek be valamiért. Azt most szabadon hagyom, hogy miért is fekszenek be oda. Amit a legjobban utálok, hogy parkolóhely mindig van mindenhol, sosem mennek két kört, amíg találnak egyet, és sosem veszik elő az appot fizetni. Teljesen igaz, név nem járt az üzenethez, de attól még ez így van, parkolóhely mindig akad, ez a valóságban nagyon ritkán van így. Próbáljon az ember mondjuk a Deák tér környékén Budapesten leparkolni, hát nem olyan egyszerű, de még Cegléden is azért meggyűlik néha a bajunk ezzel. György azt írja, a film végén pokrózba csavarva ülnek a mentőautó lépcsőjén. Igen, mert hát annyi mindent kellett túlélniük, de akkor már ott a segítség, és tudhatjuk, hogy minden rendben lesz, és akkor be vannak bugyolálva valamilyen takaróba, hogy ne fázzon az amúgy is megsérült szuperhős vagy főhős. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, van még bőven, úgyhogy tartsanak velünk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapás miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszkij művei.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: zene szól.
1: Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Zsuzsanna többet is írt, azzal kezdi, sok van, felsorolni is nehéz, de legjobban, amikor fogkrém nélkül mosnak fogat, a lámpa mindig, mindenhol világít a lakásban, ajtót mindig tárványítva adják, ha kimennek, az agonizáló főhős litániát mond, stb. Igen, ezek mind visszatérő motívumok, és hogyha önnek is van ilyen idegesítő kliséje, ami zavarja a filmekben, küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de akár e-mailezhet is a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Már is megyünk tovább méghozzá Edit üzenetével. Kirendelik az ételt, italt az étteremben, össznevesznek, és mindent érintetlenül otthagynak. Igen, hát nem mindenki engedheti meg magának, hogy egy kifizetett vagy egy kirendelt ételt otthagyjon, bár lehet, hogy nem is fizettek, de akkor is, hát igazából ez nem jó fej dolog az étteremmel szemben. De ez is mutatja, hogy milyen fontos vitáról volt szó, hiszen még az ételt is ott felejtették. Zoltán azt írja, csikorgó gumiabroncsok füvön, homokon, 25 km/h-nál is. Hát igen, az nem mindig csikorog, de a hangmérnököknek, a hangvágóknak azért akadjon munkája, ezért halljuk mindig a penge hangját is, hogyha előveszik, ahogy erről már volt szó korábban. Timi írja, hogy a lámpák feszt fel vannak kapcsolva, a konyhamalac kapja a full vacsit, cipőbe járkálnak a lakásban, azzal punyadnak az ágyon is. És ez igaz, tulajdonképpen én az előző blogban azt mondtam, hogy legtöbbször, hogyha ágyba kerülnek, leveszik a cipőt, de nem. Tényleg van olyan jelenet, ahogy fekszenek az ágyban, és rajtuk a cipő. A lámpák fel vannak kapcsolva, erről már volt szó, konyhamalac. Amúgy ez ritkaság, itt nem igazán ismerjük, de tényleg az van, hogy mindenféle maradékot a konyhamalacban söpör bele az ember, és nagyon megijedtem, mikor először használtam ilyet, mert amúgy tök hangos, és ilyen ijesztő hangja van. Minden esetre ők így ledarálják a maradék ételt, és akkor erről ennyit. Ez az európai filmekben annyira nem népszerű dolog. Attila írja, hogy rengeteg ilyen van, de a legidegesítőbb, mikor az autó mögé bújnak a golyózáporban, az autók ezek szerint páncélozottak. Megbeszélik egy sötét helyen, hogy maradjanak együtt, 2 perc, miután mindenki külön témfereg. Igen, hát el is 2 perc után már hiába beszéltek meg bármit is, mindenki egyedül kerül egy olyan szituációba, ami aztán veszélyes lesz. Tök igaz, és az autókról meg csak annyit, hogy én egy darabig azt gondoltam gyerekként, hogy ez nem arra van, hogy ne üsse át a golyó, hanem arra, hogy ne lássák pontosan, hogy hol van, ezért hát azért gépfegyverrel nem olyan nehéz végiglőni egy autón, szóval valójában nem igazán reális, hogy megfelelő fedezéket nyújt, még akkor se, hogyha nem látják esetleg, de tény, hogy valamiért nem viszi át a golyó az autókat a filmekben. Ágnes írja, hogy a nő hazaér, becsukja az ajtót, és háttal neki dől. Ahogy tényleg, mint amikor már végre megérkeztem itthonra, itthon vagyok és megnyugszom, nekidőlök az ajtónak, de a valóságban ki csinál ilyet, hogy nekidől az ajtónak, mikor belépett. Ha esetleg üldözik vagy ilyesmi, és akkor, de még akkor sem maradunk ott az ajtónál. Nagyon fura, de igazad van, köszönjük. Gergely pedig azt írja, hogy a programozó, aki beüt pár karaktert, és ezzel egy szempillantás alatt megírta a programot, ami mindent is megold. Hát ez teljesen igaz, ennyire jók vagyunk. És hogy milyen filmes klisék vannak még, amik zavarják legalábbis a Cegléd Rádió hallgatóit, azt derítsük ki az utolsó blokkunkban, ami egyáltalán nem biztos, hogy a téma lezárása, mert szerencsére rengeteg válaszunk van, de mára ez lesz az utolsó blokk, úgyhogy maradjanak velünk.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: hat lövetűben 30 golyó van, ezt Annától kaptuk, és ez egy igazi filmes klisé, soha nem fogy ki a főhős tölténye, vagyis hát a tára nem fogy ki, nem fogy el a tölténye, talán így a helyes. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezzel foglalkozik ma a Ceglét hangja, rengeteg remek üzenetet kaptunk, és biztos, hogy nem fog mindenki beleférni, rengeteg üzenetünk van, ahogy mondtam, és tulajdonképpen most már biztos, hogy lesz ennek az adásnak folytatása, úgyhogy aki kimarad, az se lepődjön meg, de azért igyekszek minél több mindenkit belesűríteni az utolsó blokkunkba. György azt írta, amikor a jó karakter lő, mindig eltalálja a rosszat, de a rossz karakter sosem találja el a jót. Hiába 2 méterre áll a célponttól, akkor is a fal szikrázik. Teljesen igaz, és a Star Wars-ban volt ez a legjobb, amikor is a rohamosztagosok mindig mellé lőttek. Tehát én nem is értem, hogy lett katona belőlük, és ugye elvileg a rohamosztagosokat klónozták, és hát pont egy olyan katonából sikerült őket klónozni, aki nem céloz olyan jól ezek szerint, így mindenki mellé lő. Szomorú. Itt van Gábor üzenete. Te csinos mellékszereplő nő, maradj itt, amíg megoldom a problémát, itt biztonságban vagy. De nem marad, és aztán nem lesz biztonságban. Írja nekem Gábor, és így van. Amúgy tetszik a megnevezés. Te csinos mellékszereplő nő, lehetne akár így is hívni, kár nevet adni neki, nem? Barbara azt írja, minden temetéskor esik. Hát ez igen, mert attól még szomorúbb lesz a temetés. Nem, talán nem mindegyik, de tényleg nagyon sok jelenetben esik az eső egy temetésem. Kitty, mindig idilli otthon a vacsora, mindig van idő főtt ételt készíteni munka után 3 gyerekkel, és mindig van a tányéron zöldség is, aztán nagyon sok nevető smiley, nem túl reális, lássuk be. Egy kicsit elcsépelt filmes kliséről van szó, de azt kell mutatnunk, hogy így kell étkezni, úgyhogy tulajdonképpen az okát értem valahol. Zoltán azt írja, amikor a frissen kitakarított, szellőző csatornában menekülnek a gonosz elől, tényleg az mindig fénylik. Miért lenne ennyire tiszta egy szellőző csatorna, semmi lerakódás, semmi kosz, úgyhogy az tényleg mindig csillog-villog. Dániel üzenete, félreértések, amiket 2 mondattal lehetne tisztázni, és Anna meg azt írja nekünk, hogy a gyerekek sosem fogadnak szót menekülés közben, elkolbászolnak valamerre, és miattuk még valaki meghal pluszban. Hát igen, és aztán majd ebből majd tanul a gyerek, gondolnánk. De az is igaz, amit Dani írt, hogy félreértések, amiket 2 mondattal le lehetne tisztázni, sőt, egész filmek, egész történetek vannak, amik félreértéseken alapulnak, és ezek igencsak kínosak szoktak lenni néha, nem minden esetben, vannak nagyon jó ilyen filmek, de azért olyan könnyen tisztázatlan dolgok csúsznak félre, és akkor ezen kacagunk 90 percen keresztül. Anita üzenete, az emlékek elvesztése valamilyen fejsérülés miatt. Igen, rendszeresen visszatérő motívum, nem minden filmben persze, de valaminek ez adja az alapját. Romantikus filmek 2/3-ánál kötelező összeveszni és szakítani, hogy aztán a végén újra összejöhessenek, ezt Viktortól kaptuk, és nagyon igaza van, és nézzünk még egyet Brigittától. Mindig zavarukban köszönnek egymásnak újra és újra, például együtt vannak egész este, felviszi a csajt a lakásra, elmegy a mosdóba, kijön, és köszön, hogy szia! Igen, tényleg sokszor köszönnek, de soha nem telefonáláskor, ezt már megtanultuk, mert a telefont köszönés nélkül teszik le. Ezek voltak a filmes kliséink, kedves hallgatók, mára. Van még belőle bőven, remélem, hogy önöknek is, mert hogy lesz majd egy folytatása ennek a műsornak, az is lehet, hogy 2. A lényeg az, hogy nem holnap, mert holnap egy másik adással jelentkezik a Ceglét hangja, de Vörös Nándi várja önöket akkor is, és köszönni mára a megtisztelő figyelmüket, meg a sok-sok üzenetet. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Jától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, szokás szerint kisebb, nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt Szegléd mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Kamrát felvételét játszom hamarosan, a címe Feel Alive, ez szól azonnal a hírek után, tartsanak velem!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban.
6: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek, ma dönthetnek az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről. Borongós esős idővel indul a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csapatot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők ma döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott: a gyermek érdeke elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében. Senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító különvonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont. A különvonatot azonban a fenyegető orosz légi csapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Örsvezértere és a Szabadságterep között közlekednek, a kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Dom téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek must kóstolót is tartanak. Emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécset koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig Pécsi Kodály központban ad szóló koncertet. A két estén felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei is.
3: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén borult idő van, csak keleten lehetnek derültebb körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletebbre is lehet eső, zápor. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok valószínű.
7: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na megremeghetett. A reggeli műszakot a jó reggelt ceglédet a ceglédia kedvenc dalaival azonnal folytatjuk. Nem mellesleg foglalkozok majd a mai nappal szeptember 14-ével, hétfővel is kicsit később. Jönnek a fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei, sőt még egy beszélgetés is, úgyhogy ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Város Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönik.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma.
1: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Holnap kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Az ország keleti, délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Budapesttel kapcsolatos törvényről. Borongós esős idővel indul a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csapatot kimenekítettek Milnából, az érintettek biztonságban vannak. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők ma döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott. A gyermek érdeke elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében. Senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt Friedrich Merz német kancellár, egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az Ukrán Állami Vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont. A külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrs vezértere és a Szabadság terep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótló busszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Dom téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek must kóstolót is tartanak. Emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsett koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongora művész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig Pécsi Kodály központban ad szóló koncertet. A két estén felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei is.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén borult idő van, csak keleten lehetnek derültebb körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletebbre is lehet eső, zápor. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6-ig utána, amin Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmében, maradjanak velem ezért is.
1: Jó reggelt, Ceglék!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőző verseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Halálának 40. évfordulója alkalmából megemlékezést rendeznek Ladányi Mihály költő tiszteletére Csemőben. Szeptember 15-én kedden 10 órától. A helyszín a Ladányi Mihály általános iskola tornaterve. Az ünnepségen beszédet mond Huszár Sándor, Ladányi Mihály kortársa, nyugalmazott jegyző, majd az általános iskola tanulóinak műsora következik. A megemlékezés részeként koszorúzással tisztelegnek a költő emléke előtt, valamint kiállítás nyílik Ladányi Mihály emlékeiből és relikviáiból. A költő szava él, amíg szívben őrizzük. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a megemlékezésre és a kiállításra, tehát szeptember 15-én Csemőben a Ladányi Mihály általános iskola tornatermében 10 órára. Újra lesz angol társalgási klub, Chat Club, szeptember 15-én kedden 16 óra 30 perces kezdéssel a központi könyvtárban, természetesen Cegléden. Kinek ajánlják a foglalkozást? 18 év felett bárkinek, akik már tanulták a nyelvet, rendelkeznek legalább alapszintű nyelvtudással, és szeretnék szinten tartani vagy fejleszteni beszédkészségüket. Akiknek nincs vagy kevés lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni. Akik tanulták valaha a nyelvet, de nincs bátorságuk megszólalni. Örömmel részt vennének egy kis csoportos, vidám beszélgetésben. Miért érdemes részt venni? Ingyenes lehetőség az angol nyelvgyakorlásra. Elsősorban a szóbeli kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Különböző témákat dolgoznak fel a csoport igényének megfelelően, mint például család, utazás, kultúra, karrier, vagy mondjuk egészség. A foglalkozásokat Berényi Henriett angol szakos tanár könyvtáros vezeti. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Jelentkezni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös telefonszámon, vagy a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen. Mindenkit szeretettel várnak!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom azonnal, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Ceglédbercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden mindenkire október 3-án szombaton Ceglédbercelen a szüreti felvonuláson.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az amerikai elnök. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Országszerte borongós esős idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az ukrán elnöktől Donald Trump. Az amerikai elnök szerint az orosz üzemekben keletkezett károk növelik a teherszállításban elsődleges dízel árát, és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ez pedig az egész világnak árt. Arról is beszámolt, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licencét, de Kijev csak az amerikai technológiánál alacsonyabb színvonalú fegyvereket gyárthat. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Ma a Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Orbán Viktor szerint visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon. A Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában úgy fogalmazott, 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került, majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független, szuverén országot teremtett. Hozzátette, hogy a Tisza párt Brüsszelnek adta át az irányítást, a jobboldali politika küldetése pedig az, hogy harcoljon a gyarmatosítás és az önkényuralom ellen. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja, ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter, arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Fidesz elnöke német lobbit emeleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős, amely hagyta lepusztulni a vasutat, Kínának adta a Budapest-Belgrád fejlesztést, valamint az oroszoknak játszotta ki a Paks 2 beruházást is. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el, a szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobószámok 28 döntőjét követhették végig.
5: Az időjárásról.
6: Országszerte borult az idő, csak keleten lehet derült az ég. Kezdetben a Dunántúlon, később keleten is lehet eső, zápor. Nagy területeken megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Napközben általában 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
5: egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötütő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt szegédet folytatjuk azon a dalokkal, hamarosan pedig visszatérek a lapszemlével, ezért is füleljenek rám. Jó reggelt!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Megható pillanatokat tartogatott a Fan VIP pénteki adás. A német Kristóf ugyanis egészen különleges kapcsolatot alakított ki a farm egyik négylábú lakójával. A színész számára a csacsi nem csupán egy állat, hanem édesapja emlékének fontos őrzője lett. Hát ezt inkább bizarnak nevezni, mint meghatónak, no de mindegy. A sárga csapat tagjai a reggeli teendő közben többek között a tehén fejés során beszélgettek arról, hogy a szamár tulajdonképpen mindenki szívéhez közel került. Dérhány azonban elárult a Lunának és Kriston Péternek, hogy Kristóf esetében ennél jóval többről van szó. Kristóf frankon úgy érzi, hogy az apukája szemét látja a csacsiban, mondta Dérhány Lunának és Kriston Péternek. A színész később a kamerák előtt is megosztotta, miért lett számára ennyire fontos a farm. Élő állat. Miközben édesapjáról beszélt, láthatóan egyre nehezebben tudta visszatartani a könnyeit. Számomra nagyon fontos az, amit sokan én időnek hívnak, amikor magában van az ember. Én sosem úgy élem meg, hogy egyedül vagyok, hanem mindig úgy élem meg, hogy vagy a jó Istennel beszélgethetek, vagy elsősorban édesapámmal csuklott el a hangja. Kristóf ezt követően a szamárhoz ment, beszélgetett vele, majd sírva átölelte. Dérhenén kívül azonban csak kevesen értették meg ezt a különleges kötődést Kristóf és a szamár között. Már bocsánat, hogy nevetek rajta, de hát no. Van egy ilyen érzése apukájának, a beceneve is csacsi volt, magyarázta tovább Lunáéknak Dérheni. Henny szerint a színész számára a farmon élő állat valóságos menedékké vált, ahol kimondhatja mindazt, ami benne van. Mondjuk nem tudom, hogy mit tud vele megbeszélni, de ez biztos, hogy Kristóf ott ventillál, az a szentélye, folytatta Henny. Kristóf számára azonban ennél is mélyebb jelentése van a történetnek. Egy gyermekkori emlék ugyanis még szorosabbá teszi a kapcsolatot közte és a csacsi között. Egy gyerekkori kedvenc mesém, amit mindig apukám mesélt nekem lefekvéskor, annak a főhős egy szamárka volt. És amikor beléptem a farmra és először megláttam ezt a szamárkát, ez egy olyan üzenetértékű dolog volt, olyan volt, mintha itt lenne apukám, és ő folyamatosan segítene, mondta, a könnyeivel küzde Kristóf. A színész ezeket az érzéseit Dérhenének mondta el, akinek egyedül beszél arról, mit jelent számára a csacsi jelenléte. A borsonline.hu oldal ezzel a sztorival is foglalkozik.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
7: Kedves hallgatók, a Nemzeti Sport.hu oldal folytatjuk a lapszemlét. Vida Máté azt nyilatkozta, hogy Nagy Ádámra szükség van. A nyáron hazatérő Nagy Ádám egyre jobban játszik a Ferencvárosban, mivel labdarúgásról van szó. A keddi válogatott kerethirdetés egyik legnagyobb kérdése pedig az, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány szűk két év után újra meghívja-e a rutinos középpályást. Judi Ádám írását olvashatják erről. Sieri két kislánynak is mesélhet majd a nagy góljairól. Ilyen az emlékezetes hétvége. Sieri szombaton győztes gólt szerzett a Kazincbarcika ellen a Magyar Kupában, labdarúgás ez esetben is a téma. Vasárnap pedig már a szülőszobán volt a feleségével, hiszen érkezik a második gyermekük, Zombori András írt róluk. Fáradt volt a Liverpool, pedig ez a megszokott terhelés. A Liverpool irányító Andoni Iraola elsősorban a jelentős fizikai igénybevétel miatt változtatott csapatán a Fulham ellen. Kerkez Milos szerint oda kell figyelni a regenerációra. Gyenge Balázs írását olvashatják a sportoldalon és az újságban is. A tehetsége volt az egyetlen ellenfele. Két világbajnoki aranyérem, valamint egy-egy világbajnoki ezüstérem, illetve egészséges tért. Nem csupán a tehetsége volt csoda, hanem a visszatérése is súlyos sérüléséből. Pénteken tölti be 50. életévét Ronaldo, a fenomén. Kamlár János róla írt a Nemzeti Sport.hu oldalon. Meg persze az újságformátum is foglalkozik ezzel. Több más mellett jó olvasgatást!
6: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Város Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönik.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: reklámok után, kedves hallgatók, jönnek majd a legfrissebb információk, aztán újra a közös ismerősök. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók,

0: üzemanyagszállítást, ez pedig az egész világnak árt. Arról is beszámolt, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licenszét, de Kijev csak az amerikai technológiánál alacsonyabb színvonalú fegyvereket gyárthat. Két napos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Orbán Viktor szerint visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon. A Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában úgy fogalmazott, 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került, majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független, szuverén országot teremtett. Hozzátette, hogy a Tisza párt Brüsszelnek adta át az irányítást, a jobboldali politika küldetése pedig az, hogy harcoljon a gyarmatosítás és az önkényuralom ellen. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vitézi Dávid hangsúlyozta. A Fidesz elnöke német lobbit emeleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős, amely hagyta lepusztulni a vasutat, Kínának adta a Budapest-Belgrád fejlesztést, valamint az oroszoknak játszottak ki a Paks 2 beruházást is. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el, a szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobószámok 28 döntőjét követhették végig.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte borult az idő, csak keleten lehet derült az ég. Kezdetben a Dunántúlon, később keleten is lehet eső, zápor. Nagy területeken megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Napközben általában 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk dallal, érkezik a Solvéva kalandorral, aztán én vissza a programajánlóval, kicsit később pedig szólok az időjárásról, és maradjanak velem.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Halálának 40. évfordulója alkalmából megemlékezést rendeznek Ladányi Mihály költő tiszteletére Csemőben. Szeptember 15-én kedden 10 órától. A helyszín a Ladányi Mihály általános iskola tornaterve. Az ünnepségen beszédet mond Huszár Sándor, Ladányi Mihály kortársa, nyugalmazott jegyző, majd az általános iskola tanulóinak műsora következik. A megemlékezés részeként koszorúzással tisztelegnek a költő emlék előtt, valamint kiállítás nyílik Ladányi Mihály emlékeiből és relikviáiból. A költő szava él, amíg szívben őrizzük. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a megemlékezésre és a kiállításra, tehát szeptember 15-én Csemőben a Ladányi Mihály általános iskola tornatermében. 10 órára. Újra lesz angol társalgási klub, Chat Club, szeptember 15-én kedden 16 óra 30 perces kezdéssel a központi könyvtárba, természetesen Cegléden. Kinek ajánlják a foglalkozást? 18 év felett bárkinek, akik már tanulták a nyelvet, rendelkeznek legalább alapszintű nyelvtudással, és szeretnék szinten tartani vagy fejleszteni beszédkészségüket. Akiknek nincs vagy kevés lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni. Akik tanulták vala a nyelvet, de nincs bátorságuk megszólalni. Örömmel részt vennének egy kis csoportos, vidám beszélgetésben. Miért érdemes részt venni? Ingyenes lehetőség az angol nyelvgyakorlásra. Elsősorban a szóbeli kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Különböző témákat dolgoznak fel a csoport igényének megfelelően, mint például család, utazás, kultúra, karrier, vagy mondjuk egészség. A foglalkozásokat Berényi Harriet angol szakos tanár könyvtáros vezeti. Könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Jelentkezni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös telefonszámon, vagy a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Holnap kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi-északnyugati felén többfelé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek. Kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira-északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a reggeli műszak harmadik 60 perce. Ez a közös ismerő szó, majd azonnal a hírek után a címe Turn the Lights Off. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az amerikai elnök. Teltházzal zárult az atlétikai világdöntő. Folytatódik a borongós esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Állítsa le Ukrajna az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ezt kérte Donald Trump. Az amerikai elnök szerint a károk növelik a teherszállításban fontos dízelárát, és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ez pedig árt az egész világnak. Arról is beszámolt, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licenszét. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Ma a miniszterelnök felszólalása után az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon, erről beszélt Orbán Viktor a Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában. Úgy fogalmazott, 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került, majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független országot teremtett. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vidézi Dávid hangsúlyozta, a Fidesz elnöke német lobbit emleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és a dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Péntektől vasárnapig több helyszínen várja az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitás formáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek között a Bosnyák téri, a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a Győri, a Pécsi vásárcsarnok, valamint a Hévízi piac is csatlakozott az eseményhez.
3: Az időjárásról.
8: Felhős, borult idő lesz, délutántól nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Elszórtan lehet gyenge eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, Sopron környékén megerősödik. Napközben 19-25 fok, késő este 12-18 fok lesz.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádiójából. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást és a zseniális hetet. A jó reggelt szegédet azonnal folytatjuk a slágerekkel, nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok, ma sem marad-e a napi horoszkóp, füleljenek ránk.
0: Jó reggelt, Ceglém!

0: És folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Áramlik az energia, ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottója, hogy miért, az nem sokára kiderül. Kos, körülötted az elmúlt időszakban szépen elrendeződtek a dolgok annak megfelelően, ahogy te azt eltervezted. Ma tekints át utoljára mindent, nézd bele a legapróbb részletekbe is, és szépen indíts be a hajtóműveket. Nagy változás előtt állsz, indulj el az úton mi hamarabb. Bika, nálad jobban senki sem ismerhet téged, így a saját céljaidat is neked kell meghatároznod. Ma lehetőséged lesz arra, hogy új irányt szabj az események menetének, de ezt talán be kell vállalnod egy kisebb konfliktust is. Ne várj tovább, és ne keresd kifogást, tedd meg még ma. Ikrek, ma elérhetnek benned a folyamatok egy kritikus pontot, és végre megérhet benned az elhatározás a cselekvésre, a változtatásra. Ne ijedj meg azonban, ha ellenállásba, meg nem értésbe ütközöl, tedd meg, amit kell, és ne is nézz vissza. Ha most nem cselekszel, holnap talán már elfogy belőled a lendület. Rák, ha úgy érzed, hogy valakinek az árnyékában élsz, vagy ha vele való kapcsolatod aránytalan, ha egy viszonyban úgy érzed, hogy te mindig csak adsz, de valami keveset kapsz vissza, akkor változtass mielőbb. Tegyél meg ma egy aktív lépést az egyensúly irányába, próbálj javítani az arányokon. Ha pedig nem jár sikerrel, gondolkodj el azon, hogy mi értelme is van ennek az egésznek. Oroszlán, ma olyan érzelmi töltettel rendelkezel, hogy kiemelten foglalkoznod kellene ennek az erőnek a megzabolázásával. Könnyen lehet ugyanis, hogy most akár egy apróságra is érzelmi viharokkal reagálsz, és a környezeted miatt fejdvesztve menekül a közeledből. Persze az is lehet, hogy éppen ez a cél. Ha már mindenki eltűnt, jöhet az édes nyugalom. Szűz, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, melyben az igazságérzeted meggyőződése teljesen más diktálna, mint amit tenned kell. Ez nagy kihívás lehet neked, hiszen te minden esetben próbálsz a tisztesség talaján állni. Próbálj kreatív lenni, és találj egy köztes megoldást az ügyre, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
11: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, a mai nap energiája önbizalmat és erőt adhat neked, ami átsegít minden nehézséget. Mindez pedig szinte tapintható lesz most körülötted, így ne nagyon csodálkozz, ha közeledben az emberek úgy viselkedek, mintha egy mágnes húznál feléd őket. Ez a mágnes pedig a te személyiséged. Skorpió, ma olyan lesz legbelül, mint egy szunnyadó vulkán, így ha nyugalmat akarsz, kerüld azokat az embereket, akik rendszeresen felidegesítenek, mivel ma biztos nem garantált, hogy velük kesztyűs kézzel bánnál. Persze az a cél, hogy kenyértörésre vigyél egy régi vitát, akkor más a helyzet. Ez esetben végük. Ma nincs esélyük ellened. Nyilas, ma duzzadó erővel és önbizalommal ébredtél, melyet felhasználhatsz arra, hogy valamilyen intenzív tevékenységet végezz. Okos dolog lehet sportra fordítani az energiát és megmérni, hol vannak éppen a határaid. Haladd meg eddigi önmagadat ma, és ne felejtsd el büszkén tudatni mindezt a külvilággal sem. Bak, jó nap lehet a mai arra, hogy tudatosítsd a környezetedben, hogy nem fogsz mindenki helyett elvégezni mindent. Mostanában ugyanis joggal érezheted, hogy egy kicsit kihasználnak és olyan dolgokat is elvárnak tőled, ami nem a te feladatod lenne. Mutass utat a többieknek, hogyan vehetik át a feladatok egy részét tőled a jövőben. Vízöntő. Ha van az életedben olyan elem, ami nem tesz boldoggá, akkor tegyél ellene. Semmi ok nincs arra, hogy annyiban hagyj egy szituációt, amely folyamatos problémákat okoz neked. Ma pedig erre a változtatásra remek alkalmad lesz. Ne hagyd elúszni a lehetőséget. Szabadíts fel magadat, lépj, változtass, jár ez neked. És végül halak. Ma a környezetedben az emberek akkor cselekednek bölcsen, ha nem akarnak tengelyt akasztani veled. Ugyanis olyan leszel, mint egy gőzmozdony, amelyik eltakarít az útjából minden akadályt. Sem megállítani, sem eltéríteni nem lehet most a célodtól. Így az, aki próbálkozik, nagyon meg fogja bánni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtt elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Holnap kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi-északnyugati felén többfelé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek. Kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira-északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: állítsa le Ukrajna az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ezt kérte Donald Trump. Az amerikai elnök szerint a károk növelik a teherszállításban fontos dízelárát, és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ez pedig árt az egész világnak. Arról is beszámolt, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licenszét. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Ma a miniszterelnök felszólalása után az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon, erről beszélt Orbán Viktor a Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában. Úgy fogalmazott, 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került, majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független országot teremtett. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Fidesz elnöke német lobbit emleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és a dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Péntektől vasárnapig több helyszínen várja az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitás formáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek között a Bosnyák téri, a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a Győri, a Pécsi vásárcsarnok, valamint a Hévízi piac is csatlakozott az eseményhez.
1: Az időjárásról.
0: Felhős, borult idő lesz, délutántól nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Elszórtan lehet gyenge eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, Sopron környékén megerősödik. Napközben 19-25 fok, késő este 12-18 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak!
4: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Halálának 40. évfordulója alkalmából megemlékezést rendeznek Ladányi Mihály költő tiszteletére Csemőben. Szeptember 15-én kedden 10 órától. A helyszín a Ladányi Mihály általános iskola tornaterve. Az ünnepségen beszédet mond Huszár Sándor, Ladányi Mihály kortársa, a nyugalmazott jegyző, majd az általános iskola tanulóinak műsora következik. A megemlékezés részeként koszorúzással tisztelegnek a költő emlék előtt, valamint kiállítás nyílik Ladányi Mihály emlékeiből és relikviáiból. A költő szava él, amíg szívben őrizzük. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a megemlékezésre és a kiállításra, tehát szeptember 15-én Csemőben, a Ladányi Mihály általános iskola tornatermében 10 órára. Újra lesz angol társalgási klub, Chat Club, szeptember 15-én kedden 16 óra 30 perces kezdéssel a központi könyvtárban, természetesen Cegléden. Kinek ajánlják a foglalkozást? 18 év felett bárkinek, akik már tanulták a nyelvet, rendelkeznek legalább alapszintű nyelvtudással, és szeretnék szinten tartani vagy fejleszteni beszédkészségüket. Akiknek nincs vagy kevés lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni. Akik tanulták valaha a nyelvet, de nincs bátorságuk megszólalni. Örömmel részt vennének egy kis csoportos, vidám beszélgetésben. Miért érdemes részt venni? Ingyenes lehetőség az angol nyelvgyakorlásra. Elsősorban a szóbeli kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Különböző témákat dolgoznak fel a csoport igényének megfelelően, mint például család, utazás, kultúra, karrier, vagy mondjuk egészség. A foglalkozásokat Berényi Henriett angol szakos tanár könyvtáros vezeti. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Jelentkezni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös telefonszámon, vagy a központi kukac.könyvtárcegléd.hu e-mail címen. Mindenkit szeretettel várnak!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: tudom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Ez a felvétel szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
8: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
9: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
8: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
10: Hobbiáruház, Cegléd, külső Jászberényi út 1.
11: Na, milyen volt a nyaralás?
12: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
13: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
14: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plus kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
15: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
16: Azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, erősítette meg a miniszterelnök. Az ügynökaktákról is vitáznak az országgyűlésben. Folytatódik a borongós esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Visszanyerte függetlenségét a közmédia, a rendszerváltás fontos állomása, hogy itt lehet a Kossuth Rádióban. Ezt mondta Magyar Péter a Felkelő című műsorban, ahol most először kérdezték a miniszterelnököt a választások óta. Magyar Péter az interjú erején arról beszélt, hogy a gyermekvédelmi rendszer csak azért nem omlott össze, mert az elhivatott szakemberek fenntartották. Hangsúlyozta a kormány mindent elkövet, hogy a gyermekvédelemben élő több tízezer gyermek boldog és felhőtlen életet éljen. Megerősítette, hogy azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. 180 új férőhelyet hoznak létre, és a kormányzati ciklus végére felújítanak minden gyermekvédelmi intézményt. Orbán Viktor volt miniszterelnök tegnap a Hír TV-ben arról beszélt, hogy az önkénnyel nem lehet kesztyűs kézzel bánni. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáért elsősorban azok a politikusok a felelősek, akik megalkották a törvényt. Magyar Péter így reagált. Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit, pénzügyőreit. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, üzeni a maffiának, hogy nem hátrálnak meg. A héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Holnap döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az ukrajnai konfliktus eszkalációjára figyelmeztetett a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk ezt azután mondta, hogy tegnap dróntalálat ért Ukrajnában a lengyel határ közelében egy személyszállító vonatot, valamint egy benzinkutat. Donald Tusk úgy tudja, hogy az orosz terv részeként megpróbálják megbénítani az ukrán határátkelő helyeket, ezért a veszély Lengyelországot is érinti. Ma kezdődik a Hidrogeológusok Budapesti Világkongresszusa. Az ötnapos rendezvényre 75 országból 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodásról, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, a geotermikus energia felhasználásáról, valamint a felszín alatti vízkészletek védelméről egyeztetnek.
15: Az időjárásról.
16: Az ország nagy részén borult felhős idő van, kezdetben a Dunántúlon, később keleten is lehet esős zápor. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
15: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
15: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál, Süveges András, de ebben a szűk 30 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem szokás szerint Szatmári Gáboré és vendégé. Mindjárt jön egy beszélgetés, a téma az egészségünk, most megjön Tal, aztán térünk vissza ezzel a bizonyos dialógussal, maradjanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
4: Ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A jó reggel Ceglédet, a riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
5: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 47. része. Most is dr. Szabó Ivettel fogunk beszélgetni, most éppen telefonvonalon, ez dobta az élet, de természetesen sok hasznos információ el fog hangozni a következő percekben, érdemes lesz ránk figyelni. Nagy szeretettel köszöntelek innen a stúdióból, Ivett, szervusz!
6: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
5: A témánk pedig az iskola kezdés lesz, mert igenis nem csak pedagógiai vonatkozásai vannak ennek, hanem akár egészségügyi vonatkozásai is, és most ezeket vesszük gorcső alá egy kicsit. Tulajdonképpen milyen egészségügyi kihívásokat hozhat egy szeptember 1-e egy tanévkezdés, akár a szülők, akár a gyerekek számára?
6: Azt gondolom, hogy egy fontos és nagyon sok család életében jelenlévő élethelyzet, és elképzelhető, hogy problémákat is hozhat maguk után. És hát ugye múlt alkalommal talán arról beszélgettünk, hogy itt hogyan készüljünk fel az őszre, immunrendszerileg vagy egészségileg, hogyan erre a helyzetre. És hát azért ősszel óhatatlanul új rendszerek is indulnak, ami azért jelenthet kihívást így a családnak.
5: Igen.
6: A gyerekeknek is.
5: Így van. Akár fizikailag is, akár lelkileg is. Ugye ez egy teljesen más helyzet, és egyik napról a másikra jön, és talán ez is a nehézsége.
6: Így van, és nagyon jó, hogy így fogalmaztad, mert azért ez az állapotváltozás, ez mind a testi egészségünkre és a mentális egészségünkre is hatással lehet, és a gyermekek életében is, és ezért fontos lehet megnevezni esetleg olyan pontokat, amelyikre érdemes figyeljünk, hogy egyáltalán a gyermekeink egészsége is szolgálja azt, hogy ők jobban vegyék az akadályokat, esetleg vagy jobban teljesítsenek, vagy jobban éljék meg a mindennapokat a következő időszakban.
5: Nézzük ezeket a pontokat, mire figyeljen oda a szülő igazából ilyenkor, főleg akkor, hogyha mondjuk elsős a gyermeke, és eddig még nem is járt iskolába.
6: Hát azért lehet, hogy ez egy külön fejezet lenne, kifejezetten az elsősöknek, mert azért nyilván őnáluk sokkal nagyobb és élesebb lehet a váltás, és hát nagyon fontos az, hogy hogyan készítjük fel őket, hogyan beszélgetünk velük. Pontosan az, hogy ne azt éljék, hogy augusztus 31-ig teljesen másról szólt az életünk, szeptember 1-től meg minden megváltozik. Ugye változás az életünk része, gyerekekben, felnőttekben, és azért mi szülőként sokat tudunk segíteni, hogy ezeket az akadályokat könnyebben vegyük. Én most életmódorvosként inkább nem feltétlenül a pszichológiai vonalat céloznám meg, hanem olyan dolgokat, amit tényleg az egészséges működést összességében jobban tudják támogatni. és itt 2-3 nagyobb pontot hoznék, amiben esetleg belemehetünk jobban.
5: Jó.
6: Az egyik, ami megkönnyítheti biztonságot, ad kiszámíthatóságot, kevesebb stresszt, mind a gyermek, mind a szülőknek a szempontjából, tehát család szempontjából is, hogyha van megfelelő napi rutinunk.
5: Igen.
6: És a megfelelő napi rutin, ami ad egy keretet a napnak, kiszámíthatóvá teszi.
5: Uh-huh.
6: Fontos azt is tudnunk, hogy minél több rutinunk van, annál kevesebbet kell gyorsan, hirtelen döntenünk.
5: Aha.
6: Ugye ez jó, hogyha értjük, hogy a nap végére azért minél több stressz, minél több döntési helyzet van, ez lehet egészen apró döntés is.
5: Persze.
6: Mindennapos döntés, hogy melyik cipőt vegyem föl, vagy hogy öltöztessem föl a gyermeket, az a nap végére, ahogy fáradunk, ez a döntési energiánk, az csökken.
5: Persze.
6: És minél több rutinunk van, minél többet tudunk így megszokásból elvégezni, annál kevesebb döntést kell hoznunk a nap végére.
5: Igen.
6: Az is fontos, hogy a rutinokban azért legyen egy kellő rugalmasság, mert az is lehet egy stresszforrás, hogyha túlzottan, szigorúan, persze pontosan szeretnénk a napokat. Tehát egy jó rutin, egy-két olyan fixen bevésett szokással vagy ponttal, de kellő rugalmassággal kezelve, és ezen belül én azt mondanám, hogy a reggelnek érdemes, hogyha egy megfelelő rutinja van, hogy a gyermek is tudja, hogy miután mi következik, mikor kell fölkelni, utána hogyan jön a tisztálkodás, az átöltözés, legyen tényleg egy kiszámíthatósága, és a délután meg a kora esténk is így legyen, az pedig már az elalvás segítéséhez is hozzá fog járulni, és ez lesz a következő nagy pont, amire nagyon fontos figyelnünk, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás mennyisége az meglegyen a gyermeknek.
5: Ugyan.
6: És itt azt gondolom, hogy itt a mennyiségeket érdemes pontosan megadni, mert azért beszélgettünk ugye eddig a felnőttekről, ahol ott 7-9 órát beszéltünk. Hát nyilvánvalóan életkor szerint ez más lesz. Egy 6-12 éves gyermeknek 9-12 óra alvási igénye van általában. Egy 13-18 évesnek meg 8-10 óra.
5: Uh-huh.
6: És én azt gondolom, hogy sokan, hogyha ebbe így belegondolunk, hogy ez mit jelent, hogy hány órakor feküdjünk le, mennyit kéne aludni. Én azt hiszem, hogy itt azért sok esetben hiányosság alakulhat ki.
5: Ugyan.
6: Tehát, hogy meglepő tud lenni, hogy azért a 9 óra meg a 10 óra alvás mennyiség az mit jelent, és hogyha belenézünk és mögé nézünk, akkor lehet, hogy ez sok gyermek nem teljesíti, és nagyon érdemes ezen elgondolkozni, főleg, hogyha azt tapasztaljuk, hogyha tartósan kimerült, fáradt, nem tud koncentrálni a gyermek, azt gondoljuk, hogy tanulási nehézsége van. Első körben nézzük meg az alvás minőségét, alvás mennyiségét, mert lehet, hogy nem több tanulási időre, vagy felkészülési időre, vagy külön órára van szüksége, elképzelhető.
5: Persze.
6: Nem cáfolom ezt, de nézzük meg, mert lehet, hogy összességében egy kialvatlan, krónikus fáradtsággal állunk szembe.
5: Igen, ugye annak idején mi voltunk az első tévés generáció, mondhatni, akik már televízió mellett nőttek föl, és sokszor felhívták a figyelmünket arra, hogy bizony nem lehet éjszakába nyúlóan tévézni. Néha-néha megengedtek egy-egy olyan filmet, mikor egy izgalmas jó krimi, az Angyal sorozat ment, vagy valami érdekes jó kis film este 8 órától, még azt néha nagyobb koromban már megengedték, hogy megnézzem, de természetesen ha ilyen nem volt, akkor sipírc az ágyba, és aludni minél többet, és ez már akkor is megvolt. Most pedig, hát ugye a technika már lehetővé teszi, hogy a gyerek akár lehet, hogy lefekszik, mégis a technikával fog foglalkozni, akár a paplan alatt is.
6: Igen, és ez egy nagy problémakör, két fontos pillérét hoztad most be.
5: Uh-huh.
6: Az egyik az, hogy túl azon, hogy ha mondjuk valaki tévézik, vagy digitális eszközt használ, vagy telefonozik, akkor egy probléma az, hogy ezt mondjuk az alvás idejének a rovására teszi.
5: Egyszer.
6: A másik mennyiségileg egyszer, másrészt pedig ugye, amit már beszéltünk többször az alvások kapcsán, hogy ez a kék fény, ez a hideg fény, ami éri a monitor, legyen az tévé, legyen az mobiltelefon, bármilyen okos eszköz, amilyen kék fény bocsát ki magából, az ugye gátolja a melatoninnak a képződését, ami pedig kell nekünk ahhoz, az, hogy el tudjunk aludni. Úgyhogy nem csak mint időt veszel az alvásból, hanem annak a minőségét is rontja. Arról nem is beszélve, hogy esetleg, ha valami olyan tartalom van, ami nem feltétlen a relaxációt, meg a megnyugvást, a pihenést, a mentális pihenést segíti, aznak külön akár szorongást keltő, vagy izgatottá válnak a gyerekek, és esetleg nem tudnak tovább elaludni, vagy fölriadnak éjszaka. Tehát ez egy halom további problémát tud generálni.
5: Igen, ezekre is oda kell figyelni, és valahogy meggyőzni a gyereket, hogy higgy el, hogy nagyon fontos számára a pihenés, hogy másnap aztán tudjon teljesíteni az iskolában is. Hú.
6: Én azt gondolom, hogy igen, ezt legelőször is ismerjük mi föl ezt a mintázatot, hogy mi jellemző a gyermekünkre. Tehát, hogy eleve tudjuk azt, hogy vajon nyilván vannak egyéni igények és egyéni szükségletek, nem minden 8 éves gyermeknek van szüksége 12 óra alvásra, ezt így aláírom, de ismerjük föl, hogy neki az az X óra, amit tölt, az vajon ő neki elégséges vagy nem, és ugye ezt úgy fogjuk fölismerni, hogy látjuk, hogy mennyire tudja ő a mindennapjait jól vinni, mennyire aktív, mennyire tud koncentrálni, reggel mikor érkezik meg ugye a felébredés után, tehát hogy vagy még az első 2-3 órát így gyakorlatilag a padra borulva alussza, és az első pont, hogy mi ezt észreljük és ismerjük föl, nézzük meg tényleg teljesen racionálisan, hogy hány órát alszik, és ez vajon az én gyermekemnek így elége. Uh-huh. És hogyha nem, arra jutunk, és ez egy krónikussá váló állapot, tehát, hogy nem csak, mert egy-egy eset belefér, bárki belejött fordulna, és ezt a szervezet szépen kompenzálni tudja is, de hogyha ez egy mintázat, ez rendszeresen előfordul, tartósan koncentrálási probléma van, aluszékonyság, állandó fáradtság, akkor nyilván alapjaiban van ezzel gond, na akkor így van, el kell kezdeni beszélgetni. Szülőként nekem a felelősségem az, hogy egyrészt felismerjem, hogy ezzel lehetséges, hogy gond van, és utána ezt a gyermekem felé hogyan fogom kommunikálni, mert nyilvánvalóan ellenállásba fog ez ütközni.
5: Hát
6: tehát ő nem nyilván fogja feltétlenül szeretni, és ő az észérveket nem fogja úgy megérteni. Én azt gondolom, hogy meg lehet a helye a televíziónak, az okos eszköznek és bárminek, limitált ideig,
5: hát
6: és limitált napszakban, és ez nagyon-nagyon fontos, mert törekednünk kell arra, hogy az elalvás, az esti rutin előtti órákban, az elalvás előtt ezek a külső ingerek már őt ne érjék.
5: Az a jó.
6: Nagyon-nagyon fontos, és tudunk sokat segíteni ennek az ellentetjével, ha reggel viszont természetes fény éri. Tehát amíg az iskolába eljutunk, minél több természetes fény legyen, tehát lehetőleg óriási ereje is eredménye van annak, ha mondjuk kerékpárral vagy gyalog megyünk iskolába, és ez idő alatt a természetes fény a reggeli órákban éri a gyermeket. Ez alapozza meg, hogy este az ő melatonin termelése szépen élettanilag elinduljon.
5: Ezekkel
6: sokat tudunk tenni. Így van.
5: Igen.
6: Még egy téma szokott szóba kerülni, az pedig a táplálkozás.
5: Ilyenkor. Nem mindegy, bizony nem mindegy. Igen,
6: és csak így nem részletekbe elveszve, de a szülők szerintem sokszor el tudunk veszni abban, hogy így aztán nyilván nagyon jót szeretnénk a gyermekünknek, és akkor a tökéletesség igényével próbálunk olyan uzsonnás dobozokat összekészíteni, erre óriási fókuszt adni, és ez mind nagyon-nagyon jó egészen addig, ami nem lesz egy plusz stressz, vagy plusz óriási szorongás. Én azt mondom, hogy nyilván nem feltétlen a tökéletesség a cél szeptember 1-én, ezt szépen fokozatosan lehet fejleszteni, mindig valami új dolgot hozzátenni, de a központi lényeg az legyen, hogy legyen egy kiegyensúlyozott energiaszintet adó táplálkozása a gyermeknek, és ez legyen azért lehetőleg jó minőségű élelmiszerből, friss alapanyagokból, zöldségből, gyümölcsből, és lehetőleg tényleg ne legyen olyan, hogyha nem reggelizik a gyermek, akkor mondjuk délben fog először étkezni, mert ez egy sorkóros folyamatot fog beindítani.
5: Igen, és a közös étkezéseknek is egyébként meg lehet a jelentősége ebben a folyamatban. Ugye, hogy minél többször együtt étkezik a család, az megint csak egy pozitív hatással lehet.
6: Igen, azért ez a hétköznapokban így munka és iskola mellett lehetséges, hogy a vacsora idő az, ami úgy, de én azt gondolom, hogy a legtöbb családnál egy ideális helyzetben ez is szokott lenni, az a közösen eltöltött idő a hétköznapokban, amikor tényleg mindenki egyszerre van jelen, és ezért is mondjuk azt, hogy a vacsora az általában a hétköznapokban többet tud jelenteni, mint egy puszta étkezés.
5: Igen. Na, akkor most egyelőre eddig jutottunk. Lesz ebben a témában még szerintem beszélni valunk bőségesen, és hogyha jönnek újabb ötletek, pontosabban nem ötletek, hanem újabb javaslatok, akkor azokat nagyon szívesen vesszük itt ebben a sorozatban. Most maradjunk ennyiben. Az iskola kezdésnél tehát bizony nagyon sok mindenre oda kell figyelni, elsősorban a gyerekre, és a gyereknek a sokféle igényére, és ezeket tényleg nagyon komolyan kell venni, legalább annyira komolyan, mint amilyen komolyan elmondta most nekünk dr. Szabó Ivett, akinek nagyon szépen köszönjük ezeket a jó tanácsokat, és a szülőknek pedig azt javasoljuk, hogy ezeket fogadják is meg. Ivett, köszönöm szépen, és várom a következő találkozást.
6: Én is köszönöm, és egy záró gondolattal hadd fejezem, mert igen, a gyermekeink szükségletére figyeljünk, és a sajátunkére is.
5: Arra is bizony.
6: Mert nekik nagyon fontos, hogy mi is jól legyünk, és jól működjünk ebben a rendszerben. Ez legalább annyira fontos, hanem fontosabb, mint az, mert hogy ők milyen példát látnak, és milyen mintát látnak rajtunk keresztül. Úgyhogy köszönöm szépen, szerintem folytassuk majd valamikor ezt a témát, és jó egészséget kívánok.
5: Ivett, köszönjük szépen!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
4: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz este 6 óráig, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió FM 92.5.
7: Itt vagy my love, bár hosszú éve,

0: friss infókkal folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Aztán visszatérek a kiváló közös ismerősökkel. Maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió 92-5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, erősítette meg a miniszterelnök. Az ügynökaktákról is vitáznak az országgyűlésben. Folytatódik a borongós esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Visszanyerte függetlenségét a közmédia, a rendszerváltás fontos áll.

0: visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal létrehozásáért. Elsősorban azok a politikusok a felelősek, akik megalkották a törvényt. Magyar Péter így reagált. Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit, pénzügyőreit. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, üzeni a maffiának, hogy nem hátrálnak meg. A héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Holnap döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az ukrajnai konfliktus eszkalációjára figyelmeztetett a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk ezt azután mondta, hogy tegnap drón találat ért Ukrajnában a lengyel határ közelében egy személyszállító vonatot, valamint egy benzinkutat. Donald Tusk úgy tudja, hogy az orosz terv részeként megpróbálják megbénítani az ukrán határátkelő helyeket, ezért a veszély Lengyelországot is érinti. Ma kezdődik a Hidrogeológusok Budapesti Világkongresszusa. Az ötnapos rendezvényre 75 országból 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodásról, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, a geotermikus energia felhasználásáról, valamint a felszín alatti vízkészletek védelméről egyeztetnek.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagy részén borult felhős idő van, kezdetben a Dunántúlon, később keleten is lehet esős zápor. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a hú de nagyon későn kelőnknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána jön majd Szatmári Gábor a megszokott módon, valamint őt követi Vörös Nádi. Reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, maradjanak vele.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágysz Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Halálának 40. évfordulója alkalmából megemlékezést rendeznek Ladányi Mihály költő tiszteletére Csemőben. Szeptember 15-én kedden 10 órától. A helyszín a Ladányi Mihály általános iskola tornaterve. Az ünnepségen beszédet mond Huszár Sándor, Ladányi Mihály kortársa, nyugalmazott jegyző, majd az általános iskola tanulóinak műsora következik. A megemlékezés részeként koszorúzással tisztelegnek a költő emléke előtt, valamint kiállítás nyílik Ladányi Mihály emlékeiből és relikviáiból. A költő szava él, amíg szívben őrizzük. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a megemlékezésre és a kiállításra, tehát szeptember 15-én Csemőben, a Ladányi Mihály általános iskola tornatermében 10 órára. Újra lesz angol társalgási klub, Chat Club, szeptember 15-én kedden 16 óra 30 perces kezdéssel a központi könyvtárba, természetesen Cegléden. Kinek ajánlják a foglalkozást? 18 év felett bárkinek, akik már tanulták a nyelvet, rendelkeznek legalább alapszintű nyelvtudással, és szeretnék szinten tartani vagy fejleszteni beszédkészségüket. Akiknek nincs vagy kevés lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni. Akik tanulták vala a nyelvet, de nincs bátorságuk megszólalni. Örömmel részt vennének egy kis csoportos, vidám beszélgetésben. Miért érdemes részt venni? Ingyenes lehetőség az angol nyelvgyakorlásra. Elsősorban a szóbeli kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Különböző témákat dolgoznak fel a csoport igényének megfelelően, mint például család, utazás, kultúra, karrier, vagy mondjuk egészség. A foglalkozásokat Berényi Henriett angol szakos tanár könyvtáros vezeti. Könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Jelentkezni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös telefonszámon, vagy a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen. Mindenkit szeretettel várnak!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst

0: kedves hallgatók, a Jó reggelt Szeglédnek vége, pontosabban jön még egy dal, utána pedig reklámokat követően a Friss Infók, utána Starttól Szabó Kristóffal a Cegléd Rádió sportos egy óra osztálya. Én most egy kis időre elköszönök, de 11 óra után visszatérek, remélem akkor is találkozunk. Visszhall!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek. Teltházzal zárult az atlétikai világdöntő. Folytatódik a borongós esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Ezt mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A miniszterelnök azonban hangsúlyozta, így is megalázóan alacsonyak a fizetések, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hozzátette, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem a kiemelt területei. Orbán Viktor volt miniszterelnök, tegnap a Hír TV-ben arról beszélt, hogy az önkénnyel nem lehet kesztyűs kézzel bánni. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáért elsősorban azok a politikusok a felelősek, akik megalkották a törvényt. Magyar Péter így reagált. Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit, pénzügyőreit. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, üzeni a maffiának, hogy nem hátrálnak meg. A héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Holnap döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az ukrajnai konfliktus eszkalációjára figyelmeztetett a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk ezt azután mondta, hogy drón találat ért Ukrajnában, a lengyel határ közelében egy személyszállító vonatot, valamint egy benzinkutat. Donald Tusk úgy tudja, hogy az orosz terv részeként megpróbálják megbénítani az ukrán határátkelő helyeket, ezért a veszély Lengyelországot is érinti. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott 3 napos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és a dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Budapesten és Pécsett koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész ma a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel. Holnap pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A kétesten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, valamint Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei is.
1: Az időjárásról.
5: Az ország nagy részén borult az ég, kezdetben a Dunántúlon, később keleten is többfelé lehet eső, zápor. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok várható. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a US Openről, valamint a nemrég elrajtolt NFL szezonról is. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Az NB1B második fordulójában az OAM Ózdi KC csapatát fogadta a ceglédi KKS-e. Egyet az Ózd legyőzte a mezőkövesdet, a Cegléd pedig X-elt a Komlóval, persze, hogy mindkét csapat nyerni szeretett volna a Gály József sportcsarnokban. A 30. percben már 6-tal is vezetett a ceglédi csapat, így bizakodva várta a népes ceglédi szurkoló sereg előtt a második játékrészt, de a könnyed első félidő után izzadságszagú 30 perc következett, ugyanis a vendégek új erőre kaptak a szünetben. 8 perc alatt kiegyenlítettek, és egyszerre vezetést is át tudták venni. Remekül küzdött a ceglédi csapat, és végül nagy csatában, de itthon tartották a két bajnoki pontot. Cegléd, Ózd, 32-29. Tóth Norbert vezetőedző így értékelte a mérkőzést. Gratulálok a fiaimnak a győzelemhez, de az Ózdi gárdának is, mert feladták a leckét. Tudunk mi szépen kézilabdázni. Meglátszik, vezettünk 5-tel, majd 3 perc alatt összeestünk, és aztán megzavarodtunk. Hogy ennek mi az oka? A taktikai fegyelmezetlenség. Az, hogy úgy érzem, én meg szeretném oldani, ebben még mindig benne vagyunk. Ezen kell nekünk dolgoznunk, mert azokat a célokat, amiket kitűztünk, ahhoz ez nagyon kevés. Akik kint volt ezen a meccsen, azoknak egy nézőcsalogató, izgalmas mérkőzés volt, de kemény is. Megdolgoztunk a győzelemért, és becsülettel fel is készültünk. Megyünk tovább, csináljuk, és amíg nyerünk, megpróbálunk kevesebb magyarázkodással menni.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak 4 keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a 2 kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkinek. Mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak!

0: Az első osztály második fordulójában Algyőn lépett pályára a ceglédi KKSU 18-as csapata. A Tiszabolán Szeged nagy csatára készítette a Ceglédet, és otthon tartotta a két bajnoki pontot. Szeged, Cegléd, 33-26. Varga Péter így értékelte a mérkőzést. Kimondottan jó kis harcos első félidőt produkáltunk, de a befejezésekkel akadtak gondjaink. A második félidőben is voltak jó periódusaink, de összesen a 22 technikai hiba és eladott labda sok volt egy jó ellenféllel szemben. Ahogy egyre jobban szokjuk a mezőnyt és rutinosabbá válunk, eredményesebbek leszünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Elkezdődött a 2026-os NFL szezon, ami szokásosan csütörtökön az aktuális bajnok szereplésével indult. A helyzet különlegessége, hogy éppen az elmúlt szezon utolsó mérkőzése, tehát a 60. Super Bowl párosítása jött össze az első fordulóra, Patriots-Seahawks. Nem sikerült jól a rajta címvédőnek, 5 játék után kiesett a csapat irányítója Sam Darnold. A helyét Drew Lock vette át azzal a felelősséggel, hogy hazai pályán közel 70 ezer néző előtt ne érje az a kellemetlenség, hogy a bajnoki cím után vereséggel kezdjenek. Nem nézett ki jól a Hawks támadósora az elején Lockkal, viszont a védelem 10 ponton belül tudta tartani a csapatot. Majd jött az ellenfél irányítójának leolvadása, a tavalyi szezon egyik legjobbja Drake May sorra hibázott, ráadásul 3 alkalommal el is adta a labdát a levegőben. A Seattle támadósora pedig feljavult, Cooper Kupp bravúros egykezes elkapása pedig feltette az íra a pontot. Végül 10-13-ra megfordított a meccset a Seahawks, Darnold pedig várhatóan csak a 3. héten tér vissza.
1: Zeglid Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Az NFL történetében először Melbourne-ben játszottak meccset, ahol a San Francisco 49ers kiütötte a Los Angeles Rams csapatát. Brock Purdy, a Niners irányítója brillírozott, sok improvizatív játékot mutatott be. Mike Evans is bemutatkozott új csapatában, Purdy egy-két yardos passzot intézett a rutinos wide receiverhez az endzone-ba. A tavalyi év MVP-je Matthew Stafford halovány produktumát csak az óriási reményekkel igazolt Myles Garrett múlta felül. A liga legjobb védője nulla szereléssel, nulla szekkel, de még csak siettetéssel sem tudta zárni a meccset. Sean McVay-éknek össze kell szedniük magukat, ha komolyan gondolják az évvégi bajnoki címet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Alexander Zverev és Karen Khachanov játszotta az első elődöntőt a US Open idei kiírásában. A meccs esélyese egyértelműen az idei Roland Garros bajnok Sasha Zverev volt, ám Khachanov egy nagyon veszélyes ellenfél, főleg kemény borításon, így tehát nem számítatott egyszerű meccsre a Zverev csapat sem. Az első szetben érezhetően nem találta meg a játékot Khachanov, kritikus pillanatban 4-3-nál elveszítette az adogatását, így Zverev könnyedén zsebelte be az első szettet. A második szetben úgy látszott, teljesen szétesett Khachanov, rögtön a szett elején újra elvesztette az adogatását, ám abból szinte azonnal vissza is tudott jönni. Mi több, később többször breaklabdáig is eljutott, ám végül nem tudta ellenfelét hátrányba kényszeríteni. Jött át a tiebreak, amit végül szorosan alakult, ám Zverev a fontos pillanatokban jobb tudott lenni. 2-0. A harmadik szett szintén tiebreakben dőlt el, annyi különbsége, hogy Khachanov a rövidítés elején 4-1-re is vezetett dupla minibreak előnyben, ám végül a szettet így is elveszítette. Három szettben nyert Zverev, tovább jutott a döntőbe, de sokkal szorosabb volt a meccs, mint ahogyan azt az eredmény mutatta.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: beléd senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Az esti programban az All-American összecsapás, Ben Shelton és Francis Tiafoe egymás múlta felől a negyeddöntős meccseik izgalmi faktorát tekintve. Míg az utóbbi Alex Mikkelsennel játszott meccs tiebreakes meccset, addig Shelton Carlos Alcarazzal. A szakértők szerint Shelton egyértelműen a párosítás esélyese volt, viszont Tiafoe-t imádja a közönség, annak ellenére is az előnye volt, hogy honfitársával teniszezett. Az első szedben meg is mutattam, miért ez a harmadik US Open elődöntője, el tudta hozni azt, ám a további három már egyértelműen Sheltonnak állt. Érvényesült a papírforma, Ben Shelton tehát, csak úgy, mint két éve akkor Taylor Fritz amerikaiként, ráadásul amerikai színes bőrűként a döntőben, ami több mint 50 éve nem fordult elő, akkor pont az az Arthur Ashe járt így, akiről az elnevezett stadionban fogják majd játszani a döntőt, ami vasárnap nem hamarabb, mint magyar idő szerint este 8-kor fog kezdődni.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A Cegléd Rádió Sport hír összefoglalóját hallhatták. Szabó Kristóf jelentkezik majd legközelebb is, szintén sporthírekkel. Egy hét múlva tartsanak velünk legközelebb is, viszonthallásra.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Kapros zöldbableves, A menü hortobágyi húsos palacsinta paprikás mártással, B menü kört és sajtos csirkemell rizibizivel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Emelkedik jövőre a családi pótlék, jelentette be a miniszterelnök. Megfékezték a horvátországi Brács szigetén pusztító tüzet. Folytatódik a hűvösebb idő, többfelé lehet eső is. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Arról is beszélt, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni. Így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít. A leendő tiszás alkotmánytervezet és választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba Ukrajna más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások ukrán és orosz területeken. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk tartományban 2-en megsérültek, amikor lakóházakat ért találat. A moszkvai védelmi minisztérium állítása szerint mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, és az orosz légvédelem az éjjel csak nem 400 ukrán drónt lelőtt, 11 régió és a Fekete-tenger felett. Sikerült megfékezni a horvátországi Brács szigetén napok óta pusztító tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. Hétvégén mintegy 700 embert evakuáltak, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek. Egy 40 fős magyar csoportot menekítettek ki Milnából, ahol lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. földrengés volt a magyar-horvát határon hajnalban. A Baranya vármegyei Sejjétől mintegy 18 kilométerre 2,5-es erősségű földmozgást regisztráltak. Károkról nem érkezett bejelentés. Vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros 15. kerületében, a Szőtliget utcában. Az eset egy BKK buszt is érintett, közölte a katasztrófavédelem. A buszon 30-40 ember utazott, a helyszínre mentő is érkezett. Az utat egy szakaszon lezárták.
1: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén borult, felhős az idő, jelenleg a Dunántúlon és a középső területeken esik az eső. Később egyre több felé fordulhatnak elő záporok. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok várható.
1: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ceglét belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: need these beautiful things that I... Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András újra. Remélem velem tartanak, este 6-ig fülelhetnek rám. Itt a 92.5-ön a Plusz mínusz kettő folytatódik dalokkal. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok, azok számára elsősorban, akik lemaradtak a Jó reggelt Ceglédről, mert hogy én már ott abban a műsorban ezt megtettem. Szóval napi horoszkóp, mindjárt maradjanak velem ezért is.
2: Ceglédrádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: olyan szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
6: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
8: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plus kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Halálának 40. évfordulója alkalmából megemlékezést rendeznek Ladányi Mihály költő tiszteletére Csemőben. Szeptember 15-én kedden 10 órától. A helyszín a Ladányi Mihály általános iskola tornaterve. Az ünnepségen beszédet mond Huszár Sándor, Ladányi Mihály kortársa, a nyugalmazott jegyző, majd az általános iskola tanulóinak műsora következik. A megemlékezés részeként koszorúzással tisztelegnek a költő emléke előtt, valamint kiállítás nyílik Ladányi Mihály emlékeiből és relikviáiból. A költő szava él, amíg szívben őrizzük. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a megemlékezésre és a kiállításra, tehát szeptember 15-én Csemőben, a Ladányi Mihály általános iskola tornatermében 10 órára. Újra lesz angol társalgási klub, Chat Club, szeptember 15-én kedden 16 óra 30 perces kezdéssel a központi könyvtárba, természetesen Cegléden. Kinek ajánlják a foglalkozást? 18 év felett bárkinek, akik már tanulták a nyelvet, rendelkeznek legalább alapszintű nyelvtudással, és szeretnék szinten tartani vagy fejleszteni beszédkészségüket. Akiknek nincs vagy kevés lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni. Akik tanulták vala a nyelvet, de nincs bátorságuk megszólalni. Örömmel részt vennének egy kis csoportos, vidám beszélgetésben. Miért érdemes részt venni? Ingyenes lehetőség az angol nyelvgyakorlásra. Elsősorban a szóbeli kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Különböző témákat dolgoznak fel a csoport igényének megfelelően, mint például család, utazás, kultúra, karrier, vagy mondjuk egészség. A foglalkozásokat Berényi Henriett angol szakos tanár könyvtáros vezeti. Könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Jelentkezni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös telefonszámon, vagy a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió.
3: Ja,

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Áramlik az energia, ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottója, hogy miért, az nem sokára kiderül. Kos, körülötted az elmúlt időszakban szépen elrendeződtek a dolgok annak megfelelően, ahogy te azt eltervezted. Ma tekints át utoljára mindent, nézd bele a legapróbb részletekbe is, és szépen indítsd be a hajtóműveket. Nagy változás előtt állsz, indulj el az úton mi hamarabb. Bika, nálad jobban senki sem ismerhet téged, így a saját céljaidat is neked kell meghatároznod. Ma lehetőséged lesz arra, hogy új irányt szabj az események menetének, de ezt talán be kell vállalnod egy kisebb konfliktust is. Ne várj tovább, és ne keresd kifogást, tedd meg még ma. Ikrek, ma elérhetnek benned a folyamatok egy kritikus pontot, és végre megérhet benned az elhatározás a cselekvésre, a változtatásra. Ne ijedj meg azonban, ha ellenállásba, meg nem értésbe ütközöl, tedd meg, amit kell, és ne is nézz vissza. Ha most nem cselekszel, holnap talán már elfogy belőled a lendület. Rák, ha úgy érzed, hogy valakinek az árnyékában élsz, vagy ha vele való kapcsolatod aránytalan, ha egy viszonyban úgy érzed, hogy te mindig csak adsz, de valami keveset kapsz vissza, akkor változtass mielőbb. Tegyél meg ma egy aktív lépést az egyensúly irányába, próbálj javítani az arányokon. Ha pedig nem jár sikerrel, gondolkodj el azon, hogy mi értelme is van ennek az egésznek. Oroszlán, ma olyan érzelmi töltettel rendelkezel, hogy kiemelten foglalkoznod kellene ennek az erőnek a megzabolázásával. Könnyen lehet ugyanis, hogy most akár egy apróságra is érzelmi viharokkal reagálsz, és a környezeted miatt fejd veszve menekül a közeledből. Persze az is lehet, hogy éppen ez a cél. Ha már mindenki eltűnt, jöhet az édes nyugalom. Szűz, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, melyben az igazságérzeted meggyőződés

már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, a mai nap energiája önbizalmat és erőt adhat neked, ami átsegít minden nehézséget. Mindez pedig szinte tapintható lesz most körülötted, így ne nagyon csodálkozz, ha közeledben az emberek úgy viselkedek, mintha egy mágnes húznál feléd őket. Ez a mágnes pedig a te személyiséged. Skorpió, ma olyan lesz legbelül, mint egy szunnyadó vulkán, így ha nyugalmat akarsz, kerüld azokat az embereket, akik rendszeresen felidegesítenek, mivel ma biztosan nem garantált, hogy velük kesztyűs kézzel bánnál. Persze az a cél, hogy kenyértörésre vigyél egy régi vitát, akkor más a helyzet. Ez esetben végük, ma nincs esélyük ellened. Nyilas, ma duzzadó erővel és önbizalommal ébredtél, melyet felhasználhatsz arra, hogy valamilyen intenzív tevékenységet végezz. Okos dolog lehet sportra fordítani az energiát és megmérni, hol vannak éppen a határaid. Halad meg eddigi önmagadat ma, és ne felejtsd el büszkén tudatni mindezt a külvilággal sem. Bak, jó nap lehet a mai arra, hogy tudatosítsd a környezetedben, hogy nem fogsz mindenki helyett elvégezni mindent. Mostanában ugyanis joggal érezheted, hogy egy kissé kihasználnak és olyan dolgokat is elvárnak tőled, ami nem a te feladatod lenne. Mutasd utat a többieknek, hogyan vehetik át a feladatok egy részét tőled a jövőben. Vízöntő. Ha van az életedben olyan elem, ami nem tesz boldoggá, akkor tegyél ellene. Semmi ok nincs arra, hogy annyiban hagyj egy szituációt, amely folyamatos problémákat okoz neked. Ma pedig erre a változtatásra remek alkalmad lesz, ne hagyd elúszni a lehetőséget. Szabadíts fel magadat, lépj, változtass, jár ez neked. És végül halak, ma a környezetedben az emberek akkor cselekednek bölcsen, ha nem akarnak tengelyt akasztani veled. Ugyanis olyan leszel, mint egy gőzmozdony, amelyik eltakarít az útjából minden akadályt. Sem megállítani, sem eltéríteni nem lehet most a célodtól. Így az, aki próbálkozik, nagyon meg fogja bánni. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd

Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtt elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Holnap kedden többfelé lesz párás ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem vár. A déli szél az ország északi-északnyugati felén többfelé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek. Kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős többfelé csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira-északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul. Már is mutatom, hogy nálunk mivel. A csodálatos Taylor Swift énekel majd a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók, rengeteg balesetet okoznak a gyorshajtók. Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Emelkedik jövőre a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második pedig januárban érkezik. Arról is beszélt, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni. Így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, a leendő tízes alkotmány tervezett, és a választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba Ukrajna más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Az előzetes választási eredmények szerint kis különbséggel a svéd bal közép ellenzék nyerte a tegnapi parlamenti választást. A szociáldemokraták által irányított blokk egyebek mellett azzal kampányolt, hogy megállítaná az elmúlt 4 évben tapasztalt jobbra tolódást, amely Svédországot Európa egyik legbefogadóbb bevándorló barát országából az egyik legszigorúbb menekültügyi rendszerű országgá változtatta. Szerdán kezdődik a 8-osok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig mintegy 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt a vizsgálatban. Ez elsősorban tanácsadás jellegű ajánlásokat fogalmaz meg, hogy segítse a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Erre hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet.
2: Az időjárásról.
4: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területeken esik az eső. Később egyre több felé kell készülni, záporra, zivatarra. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás. egymás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszükület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A plusz-mínusz kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Fontos, hasznos infokkal, programajánlóval. És szólok majd az időjárásról is, de ebben a szűk 60 percben nem csak ez történik, hanem foglalkozok a mai nappal, azaz szeptember 14-ével, hétfővel. Ezért is füleljenek ránk.
0: Ceglédi Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd.

0: magyar a szárnya.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Halálának 40. évfordulója alkalmából megemlékezést rendeznek Ladányi Mihály költő tiszteletére Csemőben. Szeptember 15-én kedden 10 órától. A helyszín a Ladányi Mihály általános iskola tornaterve. Az ünnepségen beszédet mond Huszár Sándor, Ladányi Mihály kortársa, nyugalmazott jegyző, majd az általános iskola tanulóinak műsora következik. A megemlékezés részeként koszorúzással tisztelegnek a költő emléke előtt, valamint kiállítás nyílik Ladányi Mihály emlékeiből és relikviáiból. A költő szava él, amíg szívben őrizzük. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a megemlékezésre és a kiállításra, tehát szeptember 15-én Csemőben, a Ladányi Mihály általános iskola tornatermében 10 órára. Újra lesz angol társalgási klub, Chat Club, szeptember 15-én kedden 16 óra 30 perces kezdéssel a központi könyvtárba, természetesen Cegléden. Kinek ajánlják a foglalkozást? 18 év felett bárkinek, akik már tanulták a nyelvet, rendelkeznek legalább alapszintű nyelvtudással, és szeretnék szinten tartani vagy fejleszteni beszédkészségüket. Akiknek nincs vagy kevés lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni. Akik tanulták valaha a nyelvet, de nincs bátorságuk megszólalni. Örömmel részt vennének egy kis csoportos, vidám beszélgetésben. Miért érdemes részt venni? Ingyenes lehetőség az angol nyelvgyakorlásra. Elsősorban a szóbeli kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Különböző témákat dolgoznak fel a csoport igényének megfelelően, mint például család, utazás, kultúra, karrier, vagy mondjuk egészség. A foglalkozásokat Berényi Henriett angol szakos tanár könyvtáros vezeti. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Jelentkezni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös telefonszámon, vagy a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen. Mindenkit

0: Kedves hallgatók, szeptember 14-e van, a mai napon a Roxánák ünnepelhetnek, de hallgataink köszönhetik Szeréna nevű ismerőseiket is. A Roxana perzsa görög eredetű név, latinos formája Nagy Sándor feleségének a neve volt, jelentése világos, ragyogó. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most dallal folytatjuk, hamarosan pedig születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is maradjanak velem.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 2090 ezen a napon hunyt el Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró. 1995-ben egy aukción Paul McCartney kézzel írt dalszövegéért egy gyűjtő 249 000 dollárt adott. Lehet osztani, szorozni, de leginkább szorozni. 1981-ben megkezdték a Pink Floyd The Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben. 1983-ban született Amy Winehouse, hatszoros Grammy-díjas angol énekes dalszerző, mély, érzelemteljes kontraalt énekhangjáról, és a zenei műfajuk úgy, mint a soul, a rhythm and blues, a reggae és a jazz sokoldalú ötvözéséről ismert. Felvételei mintegy 30 millió példányban keltek el világszerte. A National Youth Jazz Orchestra tagjaként 2002-ben szerződött Simon Fuller 19 menedzsmentjéhez, és hamarosan számos dalt vett fel, mielőtt kiadói szerződést kötött az EMI-jal. Ezen lemezkiadókon keresztül alakított ki munkakapcsolatot Salam Remy producerrel is. Winehouse debütáló albuma Frank 2003-ban jelent meg. Az album számos dal a jazz stílusú, és két feldolgozástól eltekintve mind Winehouse szerzeménye. A Frank kritikai sikert aratott az Egyesült Királyságban, és Mercury díjra jelölték. A Stronger Than Me dalával elnyerte a Brit Dalszerzők, Zeneszerzők és Szerzők Akadémiájának Ivor Novello díját. A legjobb kortárs dal kategóriában ráadásul. Sajnos már Amy Winehouse nem lett köztünk. Testőre elmondta, hogy 3 nappal a halála előtt érkezett az énekesnő lakására, és úgy érezte, hogy Winehouse kissé ittas volt. A következő napokban mérsékelt alkoholfogyasztás figyelt meg, és azt mondta, hogy a halála napján nevetett, zenét hallgatott és tévét nézett hajnali 2-kor. 2011. július 23-án közép-európa idő szerint délelőtt 10 órakor megfigyelte a nőt az ágyán fekve, és sikertelenül próbálta felébreszteni. Ez nem keltett különösebb gyanút, mivel az énekesnő általában sokáig aludt egy átmulatott éjszaka után. A testőr elmondása szerint nem sokkal 15 óra után újra megnézte őt, és azt tapasztalta, hogy ugyanabban a helyzetben fekszik, mint korábban, is megállapította, hogy nem lélegzik és nincs pulzusa. Elmondása szerint azonnal kívta a mentőket, nem sokkal később meghalt az énekesnő Amy Winehouse. A 27 éves korában bekövetkezett halála miatt a média más, hasonló korban elhunyt zenészekkel hasonlította össze, akiket kollektívan a 27-es klubnak neveztek el. Természetesen ő énekel a folytatásban. Amy Winehouse következik.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

díjat a legjobb koncert videóklip kategóriában a Land of Confusion című dalért. Az együttes legismertebb felállása Peter Gabriel, Steve Hackett, Mick Rutherford, Tony Banks és Phil Collins 1970 és 75 között dolgozott együtt. A későbbi években mindannyian sikeres szóló karriert kezdtek, Phil Collins pedig énekesként is nagy sikereket ért el. Pályája kezdetén a Genesis a 60-as évek többi popzenekarához hasonlóan egyszerű, gitárközpontú dalokat játszott. A 70-es években progresszív rockot játszó formációvá váltak, dalai szerkezete és hangszerelése, összetett koncertjeik pedig valóságos színházi előadások voltak. Természetesen ez a csapat következik itt a Cegléd Rádióban.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtt elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Holnap kedden többfelé lesz párás ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem vár. A déli szél az ország északi-északnyugati felén több felé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek. Kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, több felé csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira-északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a mai plusz minusz 2 utolsó 60 perce. Azon a Bibi Rexa énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók, meghallgatták az alkotmánybíró jelölteket. Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Emelkedik jövőre a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második pedig januárban érkezik. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni. Így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, a leendő Tiszás alkotmány tervezett, és a választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. Meghallgatta az alkotmánybíró jelölteket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. A Tisza párt és a Mi Hazánk frakciója is 5-5 jelöltet nevezett meg. A Fidesz nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 hely megüresedett. Az új alkotmánybírák személyéről holnap titkos szavazással dönt a parlament. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba Ukrajna más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Szerdán kezdődik a 8-osok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig mintegy 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt a vizsgálatban. Ez elsősorban tanácsadás jellegű ajánlásokat fogalmaz meg, hogy segítse a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Erre hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása hatása is szóba kerülhet.
7: Az időjárásról.
8: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területeken esik az eső. Később egyre több felé kell készülni záporra, zivatarra. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-2-t folytatjuk dalokkal, közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a Szeréké lesz a főszerep, de persze jönnek majd a fontos hasznos infók, programajáló, és szólok majd az időjárástól is. Maradjanak velem.
0: Ceglédia.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Stamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth-Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Halálának 40. évfordulója alkalmából megemlékezést rendeznek Ladányi Mihály költő tiszteletére Csemőben. Szeptember 15-én kedden 10 órától. A helyszín a Ladányi Mihály általános iskola tornaterve. Az ünnepségen beszédet mond Huszár Sándor, Ladányi Mihály kortársa, a nyugalmazott jegyző, majd az általános iskola tanulóinak műsora következik. A megemlékezés részeként koszorúzással tisztelegnek a költő emléke előtt, valamint kiállítás nyílik Ladányi Mihály emlékeiből és relikviáiból. A költő szava él, amíg szívben őrizzük. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a megemlékezésre és a kiállításra, tehát szeptember 15-én Csemőben, a Ladányi Mihály általános iskola tornatermében 10 órára. Újra lesz angol társalgási klub, Chat Club, szeptember 15-én kedden 16 óra 30 perces kezdéssel a központi könyvtárba, természetesen Cegléden. Kinek ajánlják a foglalkozást? 18 év felett bárkinek, akik már tanulták a nyelvet, rendelkeznek legalább alapszintű nyelvtudással, és szeretnék szinten tartani vagy fejleszteni beszédkészségüket. Akiknek nincs vagy kevés lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni. Akik tanulták valaha a nyelvet, de nincs bátorságuk megszólalni. Örömmel részt vennének egy kis csoportos, vidám beszélgetésben. Miért érdemes részt venni? Ingyenes lehetőség az angol nyelvgyakorlásra. Elsősorban a szóbeli kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Különböző témákat dolgoznak fel a csoport igényének megfelelően, mint például család, utazás, kultúra, karrier, vagy mondjuk egészség. A foglalkozásokat Berényi Harriet angol szakos tanár könyvtáros vezeti. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Jelentkezni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös telefonszámon, vagy a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen. Mindenkit szeretettel várnak!
0: Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és

0: kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
0: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Holnap kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi-északnyugati felén többfelé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek. Kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira-északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, a mai plusz-minusz kettőnek vége indul, mindjárt a hétfő délután már is mutatom, melyik slágerrel. Kaigo és Eva Max közösét játszom hamarosan Whatever címmel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
8: Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Szerdán kezdődik a 8-osok kötelező pálya orientációs vizsgálata. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni, így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, a leendő tiszás alkotmánytervezet és a választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. Meghallgatta az alkotmánybíró jelölteket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. A Tisza és a Mi Hazánk frakciója is 5-5 jelöltet nevezett meg. A Fidesz nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 hely megüresedett. Az új alkotmánybírák személyéről holnap titkos szavazással dönt a parlament. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba, Ukrajna és más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Szerdán kezdődik a nyolcadikosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig mintegy 2400 intézmény 67 000 tanulója vesz részt a vizsgálatban. Ez elsősorban tanácsadás jellegű ajánlásokat fogalmaz meg, hogy segítse a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését, hívja fel a figyelmet az oktatási hivatal. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Később egyre több felé kell készülni, záporra, zivatarra. Napközben 20-25, késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható. Holnap napos, túlnyomóan száraz idő lesz, a szél mérséklődik. Kedden napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé. A belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez este 6 óráig, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégi, ugyanis mindjárt jön egy beszélgetés, ezért is maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is.
1: FM 92.5,
0: ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: hallgatók, ahogy ígérte, már is egy beszélgetéssel folytatjuk. Mindjárt kiderül, mi a téma. A riporter most is Szatmári Gábor. Szegléd Rádió.
1: Kedves hallgatók, folytatódjék tehát a kis iskola kezdési sorozatunk. A mai állomásunk a Táncsics Mihály Általános Iskola lesz. Itt van velem a stúdióban az iskola igazgatója, Rimóczi Gábor. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz igazgató úr.
2: Én is köszöntelek, Gábor. Téged köszönöm szépen a meghívást, és természetesen a rádió hallgatókat is köszöntöm.
1: Na hát, egy hét tapasztalat már mögöttetek van, amikor most beszélgetünk, és hogyan indult ez a 2026-27-es tanév, hogy érzed?
2: Egy igazgató életében az első hetet túlélni nagyon jó dolog, tehát a legjobb időpontban hívtál be a rádióba, hisz az elkövetkezendő hetek már igazából egy beindított iskola tükrébe tudunk tovább haladni, viszont augusztus közepétől kemény munka folyt a szervezéssel, már akkor a tantárgyfelosztása, ha bár tavasszal volt már egy előzetes tantárgyfelosztásunk, azt csiszolni kellett, azt egy kicsit át kellett alakítani, plusz meg kellett csinálni az órarendet, tanévnyitó értekezleteket meg kellett tartani, a tanévnyitó osztályzó értekezletet is meg kellett tartani. A évnyitót is a gyerekeknek az első nap reggel 8 órától megtartottuk, ezzel megnyitottam a következő tanévet.
1: Ez megvolt, így van. Picit ugorjunk vissza, mert többször elmondtam a kedves hallgatóknak, hogy én pedagógus gyerek vagyok, kétoldali pedagógus gyerek, és hosszú éveken keresztül egy iskolában laktunk, egy szolgálati lakásban, tehát én ott a nyarakat is végig tudtam nézni, például azt, amikor ugye nekiláttak a munkások és felújították az iskolát, általában ilyenkor mentek a meszelés, festések és egyéb más kisebb-nagyobb javítások, hát ezt nem lehet megúszni, ez minden nyáron megvan minden iskolában, gondolom nálatok is megvolt.
2: Így van, hisz évközben a tantermeket kifesteni, igen, macerás lenne, hisz nem tudjuk ott hova tenni a gyerekeket. A gyerekek elfoglalják, emiatt nyáron kell a tantermeket felújítani. Igyekeztünk úgy a felújításokat megszerkeszteni, illetve megtervezni, hogy a tantermek, illetve a gyerekek vannak, azt nyáron csináljuk. Ilyenek voltak a tanterem festések, előterek festések, korlátok festése, különböző olyan munkák, amihez a szünet kellett. Vannak olyan munkák, amihez nem kell szünet, ilyen például a Pesti úti külső homlokzatnak a kijavítása, illetve a lefestése. Igen. Vagy például az udvaron, aminek nagyon örülünk, van egy kis színpad. Tehát aki valaha táncsisos volt, és a táncsisban járt, azt tudja, miért jelent ez a kis színpad, ott szoktak a kisebb ünnepségek zajlani. Egy nagyon rossz állapotú beton volt, ezt a Flaster Kft-vel sikerült felújítatni,
1: na, az jó.
2: Illetve lefesteni mögötte folytatódik továbbra is az udvarnak a karbantartása, de ezt már iskola idő alatt is meg tudjuk.
1: Igen, igen. Hát ugye nektek több telephelyetek is van, mondhatni. Melyik volt a legproblémásabb ezek közül?
2: Hát mindegyik problémás. Romlanak az épületek. Igyekszünk minden évben valami kis felújítást végezni. Egy nagyot nem tudunk megcsinálni természetesen, de sok kicsivel is haladunk. Tulajdonképpen a három telephelyem közül inkább azt mondanám, hogy a legkevesebb a Népkör utcai épülete, az viszonylag új. Ott jó pár évvel ezelőtt külső szigetelésen esett át az épület, ott kevesebb probléma volt.
1: A kis Táncsics.
2: A kis Táncsics, úgy ismerhető, vagy Puskin utca, kis Táncsics,
1: valamikor az
2: Puskin utca volt, én is még diákként is oda jártam, 6 évesen. Illetve hát ott is majd lesz munkánk, mert kezdenek előregedni a bent lévő fák, amelyek nagyon jó árnyékot adnak, sajnos már egyre rosszabb állapotban vannak, előbb-utóbb majd ki kell vágni. Idén szeretném megkezdeni a pótlásukat, már most a pótlásukat, még rá vannak a fák, és utána nem fog annyira fájni, hogyha ki kell vágni az öreg elkorhat fánkat, amit igen. Most már esetleg baleset.
1: Esetleg túlkoros fákkal is lehet variálni, ugye?
2: Így van. Megpróbáljuk. A Budai úton mindig van valami felújítás, mindig kell valami, most árnyékolókat sikerült kitenni az udvar. Tudtuk egy kicsit rendbe rakni, ott is teremfestések voltak, védőnői szobát alakítunk ki, ahol majd a doktornő tud majd a gyerekeket vizsgálni, úgyhogy megpróbálom minden épületbe egy kicsit hozzátenni, ugye a Selyem utcát említettem, hogy a külső részét tatarozzuk, a Táncsicsnak pedig ugyanúgy az udvar, illetve a belső tantermeket újítjuk fel.
1: Így van, hát az udvart is említetted, nem mindegy az udvar, hogy milyen, ott is vannak azért tervek, ugye?
2: Ó, rengeteg tervünk van, tehát egy igazgató egy nettó 5 órát tud beszélgetni a terveiről, az iskoláról, szerintem a műsoridő nem teszi lehetővé, de hát pár évvel ezelőtt a diák önkormányzata közösen fát ültettünk, amit nagyon megfogta, örülünk neki, tehát megpróbáljuk a Táncsics udvarát egy kicsit árnyékosabbá tenni. Sajnos a vakolat már hullik több helyen, és azt megpróbáljuk egy kicsit kijavítani, illetve a játszóteret szeretném majd bővíteni, hogyha ez anyagi forrás tudunk biztosítani.
1: Igen, gondolom pályázatok útján lehet ez hozzájutni.
2: Így van, pályázunk mindenre, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy a szülői összefogás is nálunk nagyon jó.
1: Nagyon fontos.
2: Sok szülő segít. Tehát például a színpadnak a felújításába hárman is szerepet vállaltak, ez az alapítványnak az 1%-ából, illetve a diák önkormányzat támogatásából, a harmadik lába pedig az a február Valentin környékén szokott lenni iskolai bál bevételéből tudtuk megalkotni. Aha. Tehát igazából ezekből tudunk egy kicsit pluszt adni.
1: Igen. Hányan vagytok, hány gyermek kezdte meg most ezt a tanévet nálatok?
2: 116 gyerek kezdte meg az első osztályt, ez 5 osztályban lehet besorolni.
1: És összességében hányan vagytok?
2: Úgy közel 850 gyerek létezik ebbe az iskolába, 105 alkalmazott közül 82 pedagógussal tudok az együtt dolgozni. Mind remek ember, mind remek szakember, nagyon büszke vagyok rájuk.
1: És elég is?
2: Teljes 100%-os a szakos ellátottságunk, tehát igazából az mindenki jó. Megvan, mindenki helyén van, mindenki a szakját tanítja. Egy kicsit sajnálják a kollégák, hogy túlórát nem nagyon tudunk kiosztani, de úgy gondolom, hogy ez a 24 óra is elég ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt tudjon leadni a kedves kolléga.
1: Igen, igen. Ugye azért mindig jó neve volt az iskolának, és ott nagyon fontos a zenei tagozat is, természetesen. Ez gondolom, hogy marad ebben a tanévben is.
2: Természetesen, és ugyanúgy kiskórusunk is lesz, meg nagykórusunk lesz, tehát általában a zenei osztályok adják a kórusnak az elemeit, de már természetesen a régi hagyományok egy kicsit szakítva, hogy megengedjük, hogy akár az informatikusoktól, vagy akár két a nyelvűsöktől is beálljanak a kórusba. Nagyon népszerű a kórus, és szeretik a gyerekek, és szeretik a fellépést is, hisz ezért zenei tagozat.
1: Bizony, hány éve is már annak, tudjuk így fejből.
2: Hát már azt hiszem 60 éve volt az első osztályok megalkotója. Tavaly évben volt a emlékkoncert is ebből.
1: Igen, igen, igen, igen. Szóval szép hagyományai vannak már ennek is. Van. Ezeket a hagyományokat persze vinni kell tovább. Újabb hagyományok kialakításán érdemes-e gondolkodni, vagy elég a régieket fenntartani?
2: Hát én mindig óvatos vagyok az új hagyományokkal, mert a új hagyomány akkor hagyomány, hogyha az betart. És évről évre hát visszatérünk rá, és így is nagyon sok olyan hagyományunk van, amit tarthatunk. Ugye meg kell említeni itt a két nyelvű osztályt is, amelyik nagyon népszerű, illetve ha már hagyományt akarunk teremteni, akkor az informatikába tavalyi szeptembertől bevezettük a sakkot, mint tantárgyat, és ha jól emlékszem, akkor a tévében nem is régen nyilatkozott a két sakk oktató, amelyik közül a dr. Bálmányos István nálam tanít, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Tehát az egy éves tapasztalat az, hogy egy órában sakkot tanítani, hogy a logikai érzékük egy kicsit erősödjön, nagyon jó dolog.
1: Ez érdekes egyébként, hogy szinte furcsálom, hogy a mai fiatalok, mondom én itt nagy öregen, hogy a mai fiatalok olyanok, hogy le lehet kötni őket egy sakktáblával, ahelyett, hogy nyomkodnák azt az átkozott okostelefont, ehhez képest le tudnak ülni egy sakktáblához, és akár órákon keresztül jól érzik magukat.
2: Ez így van. Az informatika tagozatunknál vezettük be, hogy ott emelt matematikát kapnak. Két órában emelt informatikát kapnak két tantárgyban, és az ötödik tantárgy, és én úgy gondolom, hogy nincs nagyon messze az informatika, a logikai készség gyakorlása és elsajátítása a sakkhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy egy programozás nem azért kell megtanulni, majd esetleg ezzel fog foglalkozni, hanem pontosan a logikai készségét. Nagyon fontos, hogy fejlesszük a gyermeknek.
1: Ez ugyanaz, mint a zenei tagozat, hát onnan se majd csupa a profi zenész fog kijönni, de a zene ismerete azért nagyon sokat dob egy emberi jellemen is, ugye?
2: A zene ismerete, illetve a zenei tagozatunk viszont a matematikára segít nagyon jó. A matematikai érzéket fejleszti a zenei oktatás, úgyhogy ott is emelt matematika órákat kapnak a diákok.
1: Igen. Ha lehetne valami olyan álmod, ami megvalósulhatna ebben a tanévben, mi lenne az?
2: Hát szeretnénk a Selyem utcába tovább menni, szeretnénk a belső udvart és a tűzfalat felújítani, illetve ott is vannak olyan tantermek, amelyeket egy kicsit nagyobb felújítást szeretnénk. Nagyon jó lenne, hogyha tudnánk új padokat venni. Van egy-két terem, ahol igencsak a cserére szorulnának a padok. Hát, Ötvös téren is lenne ötletem, hogy mit kellene még felújítani. Ott is a tetőt, ha már nagyot szeretnék álmodni, akkor tetőt ki kellene cserélni, mert ott is nagyon rossz állapotban van. Főleg a régi folyosón, ami nagyon-nagyon régi és öreg már, ott is szeretnénk ezt felújítani. A Népkör utcába szeretnénk egy kicsit az udvart fejleszteni, az alsó mosdókat felújítani, Budai úton a járdát felújítani, ott is tető, már nagyon mohás, nagyon rossz állapotban van. Habár most szerencsére tudunk ott parkolót bővíteni, azt meg fogjuk csinálni.
1: Úgy, az jó, fontos.
2: Nagyon sok tervünk van, nagyon sok mindenre csak hát sajnos pénzhiányán.
1: Hát aztán meglátjuk, hogy a források hogyan jönnek, így. Akár központi források, akár pályázati források, akár cégektől is, magánemberektől is jöhetnek fel ajánlások. Fogadóképesek vagytok erre is.
2: Maximálisan fogadóképesek vagyunk.
1: Nagyszerű. Én is fogadóképes voltam itt az elmúlt percekben, és nagyon sok érdekes információt megtudhattam magam is a Táncsés iskola jelenéről, és a tervezett jövőjéről is. Én nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat, és mind a több mint 800 diáknak nagyon sikeres, szép tanévet kívánok, természetesen ugyanúgy az ott dolgozó pedagógusoknak, és mindenkinek, aki az oktató munkát segíti, ti nálatok.
2: Nagyon szépen köszönöm, továbbítom nekik, és köszönöm szépen a meghívást is.
1: Kedves hallgatóink, a Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatója, Rimóci Gábor volt a vendégem.
0: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió. 92.5. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket!

0: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
1: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak. FM 92.5
3: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Utána azonnal játszom Jennifer Lopez és David Guetta közös újdonságát, a címe Save Me Tonight. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Holnap dönt titkos szavazás alatt országgyűlés az új alkotmánybírók személyéről. A balatonparti településeken folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elkezdődött az országgyűlés eheti kétnapos ülése. Napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök szólalt fel. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Meghallgatta az alkotmánybíró jelölteket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. A Tisza és a Mi Hazánk frakciója is 5-5 jelöltet nevezett meg. A Fidesz nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 szék megüresedett. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Az ukrán határ menti orosz támadások célja Kijev európai szövetségeseinek megosztása és megfélemlítése volt. Ezt mondta a francia külügyminiszter, valamint hasonló szellemben nyilatkozott az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is. A történtek nagy felháborodást keltettek Lengyelországban. Donald Tusk kormányfő további háborús eskalációtól tart. 6 utast, köztük 4 gyermeket kellett kórházba vinni, miután vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros 15. kerületében, a Sződliget utcában egy BKK busz alatt. A buszon csaknem 40 ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók is kivonultak. Az utat egy szakaszon lezárták. A baleset miatt a környéken több járat is terelt útvonalon közlekedik. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A balatonparti településeken, Kaposváron és néhány drávaparti lakóövezetben permeteznek a szakemberek a héten, az esti éjszakai órákban.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte borult az ég. A Dunántúlon és a középső területeken esik az eső. Később egyre több felé kell készülni záporra, zivatarra. Napközben 20-25, késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható. Holnap napos, túlnyomóan száraz idő lesz, a szél mérséklődik. Kedden napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Halálának 40. évfordulója alkalmából megemlékezést rendeznek Ladányi Mihály költő tiszteletére Csemőben. Szeptember 15-én kedden 10 órától. A helyszín a Ladányi Mihály általános iskola tornaterve. Az ünnepségen beszédet mond Huszár Sándor, Ladányi Mihály kortársa, a nyugalmazott jegyző, majd az általános iskola tanulóinak műsora következik. A megemlékezés részeként koszorúzással tisztelegnek a költő emléke előtt, valamint kiállítás nyílik Ladányi Mihály emlékeiből és relikviáiból. A költő szava él, amíg szívben őrizzük. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a megemlékezésre és a kiállításra, tehát szeptember 15-én Csemőben, a Ladányi Mihály általános iskola tornatermében 10 órára. Újra lesz angol társalgási klub, Chat Club, szeptember 15-én kedden 16 óra 30 perces kezdéssel a központi könyvtárba, természetesen Cegléden. Kinek ajánlják a foglalkozást? 18 év felett bárkinek, akik már tanulták a nyelvet, rendelkeznek legalább alapszintű nyelvtudással, és szeretnék szinten tartani vagy fejleszteni beszédkészségüket. Akiknek nincs vagy kevés lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni. Akik tanulták valaha a nyelvet, de nincs bátorságuk megszólalni. Örömmel részt vennének egy kis csoportos, vidám beszélgetésben. Miért érdemes részt venni? Ingyenes lehetőség az angol nyelvgyakorlásra. Elsősorban a szóbeli kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Különböző témákat dolgoznak fel a csoport igényének megfelelően, mint például család, utazás, kultúra, karrier, vagy mondjuk egészség. A foglalkozásokat Berényi Henriett angol szakos tanár könyvtáros vezeti. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Jelentkezni lehet az 53-as körzettel ellátott 3-10-195-ös telefonszámon, vagy a központi kukac.könyvtárceglid.hu e-mail címen. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Megható pillanatokat tartogatott a Fan VIP pénteki adás. A német Kristóf ugyanis egészen különleges kapcsolatot alakított ki a farm egyik négylábú lakójával. A színész számára a csacsi nem csupán egy állat, hanem édesapja emlékének fontos őrzője lett. Hát ezt inkább bizarnak nevezni, mint meghatónak, de mindegy. A sárga csapat tagjai a reggeli teendő közben többek között a tehén fejé során beszélgettek arról, hogy a szamár tulajdonképpen mindenki szívéhez közel került. Dérheni azonban elárulta Lunának és Kriston Péternek, hogy Kristóf esetében ennél jóval többről van szó. Kristóf frankon úgy érzi, hogy az apukája szemét látja a csacsiban, mondta Dérheni Lunának és Kriston Péternek. A színész később a kamerák előtt is megosztotta, miért lett számára ennyire fontos a farm élő állat. Miközben édesapjáról beszélt, láthatóan egyre nehezebben tudta visszatartani a könnyeit. Számomra nagyon fontos az, amit sokan én időnek hívnak, amikor magában van az ember. Én sosem úgy élem meg, hogy egyedül vagyok, hanem mindig úgy élem meg, hogy vagy a jó Istennel beszélgethetek, vagy elsősorban édesapámmal, csukott el a hangja. Kristóf ezt követően a szamárhoz ment, beszélgetett velem, hogy sírva átölelte. Dérhenin kívül azonban csak kevesen értették meg ezt a különleges kötődést Kristóf és a szamár között. Már bocsánat, hogy nevetek rajta, de hát no. Van egy ilyen érzése, apukájának a beceneve is csacsi volt, magyarázta tovább Lunáéknak Dérheni. Henny szerint a színész számára a farmon élő állat valóságos menedékké vált, ahol kimondhatja mindazt, ami benne van. Mondjuk nem tudom, hogy mit tud vele megbeszélni, de ez biztos, hogy Kristóf ott ventillál, az a szentélye, folytatta Henny. Kristóf számára azonban ennél is mélyebb jelentése van a történetnek. Egy gyermekkori emlék ugyanis még szorosabbá teszi a kapcsolatot közte és a csacsi között. Egy gyerekkori kedvenc mesém, amit mindig apukám mesélt nekem lefekvéskor, annak a főhős egy szamárka volt. És amikor beléptem a farmra és először megláttam ezt a szamárkát, ez egy olyan üzenetértékű dolog volt, olyan volt, mintha itt lenne apukám és ő folyamatosan segítene, mondta a könnyeivel küzdve Kristóf. A színész ezeket az érzéseit Dérheninek mondta el, akinek egyedül beszélt arról, mit jelent számára a csacsi jelenléte. A borsonline.hu oldal ezzel a sztorival is foglalkozik.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Liverpool, pedig ez a megszokott terhelés. A Liverpool irányító Andoni Iraola elsősorban a jelentős fizikai igénybevétel miatt változtatott csapatán a Fulham ellen. Kerkez Milos szerint oda kell figyelni a regenerációra. Gyenge Balázs írását olvashatják a sportoldalon és az újságban is. A tehetsége volt az egyetlen ellenfele. Két világbajnoki aranyérem, valamint egy-egy világbajnoki ezüstérem, illetve egészséges tért. Nem csupán a tehetsége volt csoda, hanem a visszatérése is súlyos sérüléséből. Pénteken tölti be 50. életévét Ronaldo, a fenomén. Kamlár János róla írt a nemzetisport.hu oldalon. Meg persze az újságformátum is foglalkozik ezzel. Több más mellett jó olvasgatást!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál?

0: nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya. Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
2: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
1: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
3: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
4: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
5: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
6: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
5: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
4: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
7: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
8: Reklámot hallottak. FM 92.5.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Holnap kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén többfelé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek. Kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Az ország keleti, délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Mutatom már is, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a közös ismerő szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Jövőre emelkedik a családi pótlék, mondta a miniszterelnök. Folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslat csomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és a visszaélésektől. Tilos lesz a gyermekek számára pornográf vagy szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat népszerűsíteni, szigorítják a műsorok korhatár besorolását, és a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást, és előkészítik az ágazat bérendezését is. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényekről is. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os bérrendezést kapnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Az ukrán határ menti orosz támadások célja Kijev európai szövetségeseinek megosztása és megfélemlítése volt. Ezt mondta a francia külügyminiszter, valamint hasonló szellemben nyilatkozott az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is. A történtek nagy felháborodást keltettek Lengyelországban. Donald Tusk kormányfő további háborús eszkalációtól tart. 6 utast, köztük 4 gyermeket kellett kórházba vinni, miután vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros 15. kerületében, a Sződliget utcában egy BKK busz alatt. A buszon csaknem 40 ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók is kivonultak, és az utat egy szakaszon lezárták. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A balatonparti településeken, Kaposváron és néhány drávaparti lakóövezetben permeteznek a szakemberek a héten az esti, éjszakai órákban.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő felvonásban Süveges András után, amin Szatmári Gábor, aztán Vörös Nádi, most meg a Daluk, nem sokára pedig én vissza, és foglalkozok egy picit a mai nappal, szeptember 14-ével hétfővel, ezért is hallgassanak rám.
1: Cegléd Rádió FM

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják, a telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
6: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Halálának 40. évfordulója alkalmából megemlékezést rendeznek Ladányi Mihály költő tiszteletére Csemőben. Szeptember 15-én kedden 10 órától. A helyszín a Ladányi Mihály általános iskola tornaterve. Az ünnepségen beszédet mond Huszár Sándor, Ladányi Mihály kortársa, a nyugalmazott jegyző, majd az általános iskola tanulóinak műsora következik. A megemlékezés részeként koszorúzással tisztelegnek a költő emléke előtt, valamint kiállítás nyílik Ladányi Mihály emlékeiből és relikviáiból. A költő szava él, amíg szívben őrizzük. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a megemlékezésre és a kiállításra, tehát szeptember 15-én Csemőben a Ladányi Mihály általános iskola tornatermében 10 órára. Újra lesz angol társalgási klub, Chat Club, szeptember 15-én kedden 16 óra 30 perces kezdéssel a központi könyvtárba, természetesen Cegléden. Kinek ajánlják a foglalkozást? 18 év felett bárkinek, akik már tanulták a nyelvet, rendelkeznek legalább alapszintű nyelvtudással, és szeretnék szinten tartani vagy fejleszteni beszédkészségüket. Akiknek nincs vagy kevés lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni. Akik tanulták vala a nyelvet, de nincs bátorságuk megszólalni. Örömmel részt vennének egy kis csoportos, vidám beszélgetésben. Miért érdemes részt venni? Ingyenes lehetőség az angol nyelvgyakorlásra. Elsősorban a szóbeli kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Különböző témákat dolgoznak fel a csoport igényének megfelelően, mint például család, utazás, kultúra, karrier, vagy mondjuk egészség. A foglalkozásokat Berényi Henriett angol szakos tanár könyvtáros vezeti. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Jelentkezni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös telefonszámon, vagy a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen. Mindenkit szeretettel várnak!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

14-e van, a mai napon a Roxánák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Szeréna nevű ismerőseiket is. A Roxana perzsa görög eredetű név, latinos formája Nagy Sándor feleségének a neve volt, jelentése világos, ragyogó. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most dallal folytatjuk, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is maradjanak velem.

Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 2090 ezen a napon hunyt el Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró. 1995-ben egy aukción Paul McCartney kézzel írt dalszövegéért egy gyűjtő 249 000 dollárt adott. Lehet osztani, szorozni, de leginkább szorozni. 1981-ben megkezdték a Pink Floyd The Wall című filmjének forgatását Bob Geldofffal a főszerepben. 1983-ban született Amy Winehouse, 6-szoros Grammy-díjas angol énekes dalszerző, mély, érzelemteljes kontraalt énekhangjáról, és a zenei műfajuk úgy, mint a soul, a rhythm and blues, a reggae és a jazz csokoldalú ötvözéséről ismert. Felvételei mintegy 30 millió példányban keltek el világszerte. A National Youth Jazz Orchestra tagjaként 2002-ben szerződött Simon Fuller 19 menedzsmentjéhez, és hamarosan számos dalt vett fel, mielőtt kiadói szerződést kötött az EMI-jal. Ezen lemezkiadókon keresztül alakított ki munkakapcsolatot Salam Remy producerrel is. Winehouse debütáló albuma Frank 2003-ban jelent meg. Az album számos dal a jazz stílusú, és két feldolgozástól eltekintve mind Winehouse szerzeménye. A Frank kritikai sikert aratott az Egyesült Királyságban, és Mercury díjra jelölték. A Stronger Than Me dalával elnyerte a Brit Dalszerzők, Zeneszerzők és Szerzők Akadémiájának Ivor Novello díját. A legjobb kortárs dal kategóriában ráadásul. Sajnos már Amy Winehouse nem lett köztünk. Testőre elmondta, hogy 3 nappal a halála előtt érkezett az énekesnő lakására, és úgy érezte, hogy Winehouse kissé ittas volt. A következő napokban mérsékelt alkoholfogyasztás figyelt meg, és azt mondta, hogy a halála napján nevetett, zenét hallgatott és tévét nézett hajnali 2-kor. 2011. július 23-án közép-európai idő szerint délelőtt 10 órakor megfigyelte a nőt az ágyán fekve, és sikertelenül próbálta felébreszteni. Ez nem keltett különösebb gyanút, mivel az énekesnő általában sokáig aludt egy átmulatott éjszaka után. A testőre mondása szerint nem sokkal 15 óra után újra megnézte őt, és azt tapasztalta, hogy ugyanabban a helyzetben fekszik, mint korábban, is megállapította, hogy nem lélegzik és nincs pulzusa. Elmondása szerint azonnal kívta a mentőket, nem sokkal később meghalt az énekesnő Amy Winehouse. A 27 éves korában bekövetkezett halála miatt a média más, hasonló korban elhunyt zenészekkel hasonlította össze, akiket kollektívan a 27-es klubnak neveztek el. Természetesen ő énekel a folytatásban. Amy Winehouse következik. Szeglét Rádió.

0: 1970 és 75 között dolgozott együtt. A későbbi években mindannyian sikeres szóló karriert kezdtek, Phil Collins pedig énekesként is nagy sikereket ért el. Pályája kezdetén a Genesis a 60-as évek többi popzenekarához hasonlóan egyszerű, gitárközpontú dalokat játszott. A 70-es években progresszív rockot játszó formációvá váltak, dalai szerkezete és hangszerelése, összetett koncertjeik pedig valóságos színházi előadások voltak. Természetesen ez a csapat következik itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint

0: 600 féle, készletről azonnal Tápió Szent Mártonban, a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben, a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
0: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym! Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Be at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
3: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Be at Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
4: Reklámot hallottak.
5: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Holnap kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi északnyugati felén többfelé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek. Kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Az ország keleti, délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, melyik közös ismerőssel indul a következő 60 perc. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényekről is. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából, leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilváníthatnak a kitöltők. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilémákról, valamint a fúvorzenek közösségépítő hatásáról. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. A repülőtér lezárására a vulkánból felszálló hamufelhő miatt volt szükség. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatokra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton övecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, útszűkület nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és 78-as kilométer között Budapest felé, a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, én meg nem sokára vissza, a Lapszemlével. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városai Kormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Emelni vágy Tamén a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Halálának 40. évfordulója alkalmából megemlékezést rendeznek Ladányi Mihály költő tiszteletére Csemőben. Szeptember 15-én kedden 10 órától. A helyszín a Ladányi Mihály általános iskola tornaterme. Az ünnepségen beszédet mond Huszár Sándor, Ladányi Mihály kortársa, a nyugalmazott jegyző, majd az általános iskola tanulóinak műsora következik. A megemlékezés részeként koszorúzással tisztelegnek a költő emlék előtt, valamint kiállítás nyílik Ladányi Mihály emlékeiből és relikviáiból. A költő szava él, amíg szívben őrizzük. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a megemlékezésre és a kiállításra, tehát szeptember 15-én Csemőben, a Ladányi Mihály általános iskola tornatermében 10 órára. Újra lesz angol társalgási klub, Chat Club, szeptember 15-én kedden 16 óra 30 perces kezdéssel a központi könyvtárba, természetesen Cegléden. Kinek ajánlják a foglalkozást? 18 év felett bárkinek, akik már tanulták a nyelvet, rendelkeznek legalább alapszintű nyelvtudással, és szeretnék szinten tartani vagy fejleszteni beszédkészségüket. Akiknek nincs vagy kevés lehetőségük van az angol nyelvet gyakorolni. Akik tanulták valaha a nyelvet, de nincs bátorságuk megszólalni. Örömmel részt vennének egy kis csoportos, vidám beszélgetésben. Miért érdemes részt venni? Ingyenes lehetőség az angol nyelvgyakorlásra. Elsősorban a szóbeli kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Különböző témákat dolgoznak fel a csoport igényének megfelelően, mint például család, utazás, kultúra, karrier, vagy mondjuk egészség. A foglalkozásokat Berényi Harriet angol szakos tanár könyvtáros vezeti. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Jelentkezni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös telefonszámon, vagy a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével, mégpedig a blik.hu oldalal. Hazánk egyik legnagyobb fiatal sztárja, Marics Peti. A Valmar és a tévészereplései, például a Megasztár zsűri tagsága, valamint a Hogyan tudnék élni nélküled című film olyan magasságból repítette a népszerűségét, melyre még világsztárok is irigykedhetnének. Hát mondjuk az barokkos túlzás. A sikere nem meglepő, az már annál inkább, hogy középkorú nők is vágynak arra, hogy a TV2 tehetség kutatója révén személyesen megismerhessék, vagy akár meg is tapogathassák Marics Pétert. Eddig úgy gondolta az ember, hogy az Úristen című slágere legekbe emelkedő fiatalember elsősorban a tini lányok kedvence, ám a Megasztár idei évada erre alaposan rátszáfolt. A TV2 tehetségkutatójának legutóbbi adásában ugyanis egymást érik a középkorú hölgyek, akik láthatóan megőrülnek érte, és inkább Marics Peti miatt vágtak bele a Megasztár kalandba, semmint azért, hogy tovább jussanak. Ő a fiatalkora ellenére nagyon sok tapasztalatot szerzett, és szeretném, ha ezeket a tapasztalatokat átadná, árult el a terveit a 49 éves Gyöngyi, akit egy nála idősebb jelentkező követett, aki nem csinált titkot abból, hogy kifejezetten tetszik neki az énekes. Megértem, hogy miért vannak odaérte a tini lányok, jóképű fiatalember, mosolygott el az 57 éves szőlősi Istvánné, aki meglepő ajánlatot tett Marics Petinek. Én Petit nagyon szeretném megmasszírozni, hangzott el a mondat, melyet az énekes és a stúdió közönség és kikerekedett szemmel fogadott. Az énekes végül engedett a kérésnek, bár az arcán látszott, hogy nyugodtan tovább tudott volna élni anélkül, hogy ebben az élményben része van, de ez a jelenet sem készítette fel Petit arra, ami ezután következett. Az 51 éves napsugáron ugyanis mindent bevetett, hogy ne csak a zsűri egészétől, hanem kifejezetten a fiatalembertől kapjon egy esélyt. Nem vagyok nyitott az ismerkedésre, de neki adnék egy esélyt, jelentette ki a jelentkező, aki a szexi tánca közben kisíján megrontott a Maricsot ábrázoló életnagyságú kartonfigurát, de ez semmi volt ahhoz képest, amit a stúdióban művelt, ott ugyanis egyenesen meglovagolta a zsűri tagot, persze a tini rajongók sem hiányoztak a sorból. Marics Peti miatt jelentkeztem a Megasztárba, és a háttérképem is ő, és a szabánfala is ki van plakátolva, vele árult el a 17 éves Kitty, aki egy Valmar feliratú pulcsiban érkezett, Marics Petit ábrázoló bögréből ivott, és még az előtérben látható papírmasé énekessel is szelfizett, majd annyira zavarba jött, amikor végre szemtől szembe került az idójával, hogy alig bírt elmondani egy mondatot. Az élmények láthatóan nyomot hagytak Marics Petiben, aki röviden és elképedve csak ennyit reagált: én a mai napig nem tudom ezt felfogni, durva, hogy ilyen szinten tudnak rajongani. A blik.hu oldal velük is foglalkozik.
0: Szeglét Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét, mégpedig a blik.hu oldallal. Nehéz időszakot követően végre igazán örömteli fejezet kezdődik Csórics Balázs életében. Az RTL Plus Premium felületén hamarosan debütáló Panelhősök című sorozat színésze, ugyanis két hónapon belül édesapa lesz.

Fordulat következett az életükben, a színész két hónapon belül édesapa lesz. Hivatalosan november 10-ére vagyunk kiírva, akkor születik meg a kislányunk, már elkészült a gyerekszoba, és a bútorok nagy részét is összeraktuk. Olyan szempontból szerencsések vagyunk, hogy a feleségem szülész nőgyógyász, így azért jobban tisztában van azzal, pontosan mi vár rá, de azért mindig mondja, hogy fura a másik oldalon lenni. Hála Istennek nagyon jól viseli a várandóságot, és odafigyel magára, mesélte boldogan Csórics Balázs, aki körül ennek ellenére sem állt meg az élet, hiszen hamarosan képernyőre kerül a panelhősök, melyben neki is fontos szerepe van. A karakterem egy rendőr, ami azért is érdekes, mert valahogy mindig ezek az egyenruhás szerepek találnak meg. Ez persze egyáltalán nem probléma, bármilyen furcsán is hangzik, én nagyon szeretem az egyenruhával járó felelősséget, és nagyon fontos is számomra, hogy az az egyenruha jó színben tűnjön fel, ezúttal is erre törekedtem, míg akkor is, ha Ádámnak elég kusza a magánélete, jelentette ki a színész, akinek a sorozatbeli karaktere izgalmas fordulatokat tartogat. Vele is foglalkozik tehát a blik.hu oldal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek

0: még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
1: Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
2: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: FM 92.5
5: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk dalokkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, milyen idő lesz hazánk területén a következő napokban. Holnap kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi-északnyugati felén többfelé élénk lesz. Hajnalban pára, ködfoltok képződhetnek. Kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira-északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz, nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelébe melegszik a levegő.
1: Szegléd!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről, reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Én legközelebb holnap jövök, reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rámagadnak majd további. Kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Ceglét Rádióval. Holnap reggel tehát Tali visz hall.
1: Ceglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényekről is. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából, leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilváníthat. A kitöltők. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilémákról, valamint a fúvorzenek közösségépítő hatásáról. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. A repülőtér lezárására a vulkánból felszálló hamufelhő miatt volt szükség. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatokra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
1: Az időjárásról.
6: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cellátrádió.
1: Nos hát, ismét elröppent egy hétvége, indul a hétfő esti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Nem is akármilyen hétbe vágunk bele, hiszen a hét túlnyomó részét majd az idén 30 éves ceglédi Kossuth toborzó ünnepé fogja uralni. Erről is szólunk majd, de ebben az órában még előbb szokás szerint jön Rend a lelke című rendőrségi magazinunk, amelyben Bálint Bóta Júliával beszélgetünk majd aktuális rendőrségi dolgokról. Aztán 7 óra után pedig a vendégünk lesz Détári Lukács Ági, aki ugyebár a Kossuth toborzó ünnepi főszervezője. Vele fogunk beszélgetni a már szerdán induló programokról, amik egészen majd szombaton az éjszakában nyúlóan fognak tartani, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk Ágival bőségesen. És közben persze jönnek majd itt a muzsikák, Tiestóval és az Aux-szal kezdtük az I Follow Rivers című 2025-ös dallal. Most még meghallgatjuk a Viva Comet All Stars Ha Zene Szól című dalát 2011-ből, utána pedig jön a mai első beszélgetésünk, ami tehát nem más, mint a Rend a lelke című rendőrségi sorozatunk aktuális része lesz. Remélem a következő szűk 2 órát ma is együtt töltjük majd itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A Viva Comet All Stars felvétele után pedig jöjjön mai első beszélgetésünk, Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Milyen üzenetei vannak most így legfrissiben a rendőrségnek, mifelénk állampolgárok felé? Ez is kiderül már is. Bálint Bóta Júliával fogok beszélgetni a következő percekben.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Bálint Bóta Júliával beszélgetek most is itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek.
2: Szia, és köszöntöm ismételten a rádió hallgatóit.
1: No, hát nézzük csak, hogy miről beszélünk. Egy programról fogunk beszélni, ami jövő kedden lesz, de nem árt most már erre fölkészülni, eleve fejben, meg amúgy is. Ez pedig nem más, mint az autómentes nap. Szeptember 22-én kedden lesz ez tehát, és erről fogunk elsősorban beszélgetni. Hát nem is tudom, ez már hanyadik ilyen autómentes nap. Jó pár éves hagyománya van már.
2: Igen,
1: ennek.
2: Igen, ez már jó pár éve hagyomány. Nekem ez az első alkalom, úgyhogy...
1: Na, akkor neked igen, ez ilyen szempontból is
2: igen,
1: érdekes
2: igen,
1: lesz.
2: Igen, igen, úgyhogy ez az első, amikor csak én veszek részt benne. Ugye eddig segítőként voltam jelen, ugye Sós Zsanival.
1: Igen.
2: Neki segítettem ebbe, és ő neki nagyon-nagyon sok munkája van, vagy volt ebben.
1: Sokat
2: és most
1: tanulhattál
2: látom,
1: tőle.
2: Igen, és most látom igazából, ugye, hogy Zsaninak mennyi munkája volt. Igazából, hát ahogy a nevébe is benne van, ez az autómentes nap arról szól, hogy odafigyelj a környezetünkre igazából.
1: Bizony.
2: Ugye ez az egész ilyen biztonság hete program, autómentes nap, ez most szeptember 22-én lesz, ugye minden év szeptember 22-én szoktuk megtartani, de például a rendőrségnél van egy ilyen, hogy biztonság hete program, ez a 14-től 22-ig tart igazából, és arra, aha, hogy odafigyelni a környezetünkre, a biztonság hete program keretében odafigyelni arra, hogy hogy közlekedünk.
1: Bizony, bizony. Igen.
2: Az autókkal, a kerékpárokkal, mindenféle járművel, viszont itt ugye az autómentes napnak az a lényege, hogy autómentesen közlekedjünk.
1: Igen.
2: Ahogyan ezt mindenki érti, igazából ugye reggel lesz egy olyan, hogy regisztrálhatnak az iskoláknak a tanulói, szülői úgy, hogy vagy kerékpárral, vagy esetleg lábbal hajtható rollerrel érkeznek, szóval nem elektromos rollerrel.
1: Gyalogosok?
2: Gyalogosokat ugyanúgy regisztráljuk, igen, mert ugye az is autómentes nap, de úgy autómentes legyen, hogy nem az, hogy leáll a parkolóba és elgyalogol oda.
1: Ja,
2: szóval,
1: persze,
2: mert
1: persze.
2: Már amúgy láttunk ilyet, emlékszem, hogy egy pár évvel ezelőtt vagy olyan volt, hogy
1: nice.
2: Megálltak az autóval, kivették a csomagtartóból a rollereket, és akkor odahajtottak a rollerekkel.
1: Aha,
2: szóval
1: ügyes.
2: Ez nem így működik.
1: Igen.
2: És ugye az a lényeg, hogy reggel 6-tól 8 óráig van a sportcsarnoknál, és 6 órától 8 óráig pedig a Szabadság téren leszünk ismételten, mint minden
1: igen.
2: évben, akkor lesz majd mindenkinek egy-egy kis úgymond ajándék, mert reggelit fognak ismételten kapni, és ezt
1: ez is egy hagyomány már,
2: köszönjük
1: igen.
2: szépen, hogy Kőházi Ádám ezt így megszervezi, és ugye, ha jól tudom, akkor ugye most is ugye nagyon-nagyon sokan segítenek, és,
1: nem kevesen,
2: és adományoznak. Ugye majd megint lehet majd választani, mert ha jól tudom, akkor úgy néz ki, hogy lesz szendvics, ugye, ahogy szokott lenni, lesz szendvics, lesz egy alma, meg egy üdítő, valamelyik közül lehet választani. Szóval nem egyszer a hármat, hanem valamelyiket,
1: valahogy,
2: amelyiket
1: igen,
2: szeretné,
1: igen,
2: választhat majd, aki regisztrál, de nem csak ebből áll, ugye?
1: Abszolút nem, itt egy komoly
2: igen,
1: rendezvény.
2: Ez itt ez egy komoly rendezvény lesz, mert most már egyre bővülnek a programok, ugye 10 órától, pedig 13 óráig lesz egy olyan, amilyen mindenféle, kint lesznek a mentősök, a katasztrófa védelmi füstsátorra, mi is kimegyünk, jönnek Budapestről ugye a baleset megelőzési csoport, a Pest megyei kollégák, ugye lesz ott, ha jól tudom, egy biztosító cég is, ugye, aki segít ugye az embereknek így eligazodni, akkor
1: fontos bizony, igen,
2: ugye,
1: igen.
2: Amit lebeszéltem a mentős kollégákkal, hogy úgy jönnek ki, hogy például, mivel itt nagyon sok gyerek lesz, ugye az iskolából fognak legtöbben kijönni a gyermekek, ugye az lesz, hogy például a mentősöknél majd besegítenek abba például, hogy megtanítani egy újraélesztés, hogy mire kell odafigyelni, egy stabil oldalfekvés, ha már
1: például.
2: Egy kisebb gyereknek is látja, hogy például rosszul lesz egy társa, tudja azt, hogy hogy kell stabil oldalfekvésbe tenni.
1: Igen.
2: Egy
1: mi alap, a hasznos az?
2: Alapismereteket ugye az újraélesztésről, ugye a füstsátor, ugye katasztrófavédelem, ugye ott is majd szépen kíváncsi leszek rá majd. Ugye nálunk lesz majd kerékpárregisztráció, úgyhogy oda is várunk mindenkit, lesz majd kerékpáros akadálypálya, valamint lesz majd megint ittas szemüveg, kábítószeres szemüveg, és akkor ebből is megint csinálunk egy jó kis pályát. Ez nem volt még, nem tudom, hogy tavaly volt-e már, de most egy kis akadálypályát is majd fel fogunk állítani.
1: És akkor igen népszerűek szoktak lenni.
2: Igen, igen, megcsináltam kressztesztet is, és akkor majd ott okoskodunk, meg majd táblákról, hogy hogy kell közlekedni. Ami szokott ilyenkor lenni, ugye akkor ez ugye a délutáni programba is lesz majd kerékpárregisztráció, valamint ugye ismételten a rendőrség egy 100 000 forintos kerékpárt fog kisorsolni, ugye? És itt is szeretném most a Györe kerékpáristálónak megköszönni azt, hogy ők ebben részt vesznek, és ők felajánlották ezt, és 100 000 forint értékben annak az iskolának, aki a legtöbb, úgymond regisztrálója lesz reggel, ugye, ahogy ki tud kerékpárral, vagy gyalogosan, vagy rollerrel érkezni, ugye lábbalhajtós rollerrel érkezni.
1: Csak az számít.
2: Csak az számít. Igen, azok között pedig egy 100 000 forint értékű Decathlon utalványt fogunk kisorsolni.
1: Na, tehát úgyhogy már csak ezért is megéri egyébként.
2: Igen. Úgyhogy persze délután még lesz azért másfajta program is, mert majd most lesz egy nagyon jó kis zenés fellépés is. Az Anna Zsófia kis együttes lesz majd, ugye egy ilyen fél órás előadást fognak majd tartani, ugye 6 óra és fél 7 között, de ugyanúgy itt is délután lesz majd ügyességi pálya, itt a szemüveg, ugyanígy a kábítószeres szemüveg is ott lesz, és tényleg az, hogy, várunk tényleg nagyon-nagyon mindenkit szeretettel. Hát nem tudom, én most izgulok, mert amúgy nagyon-nagyon jó programok lesznek, úgyhogy én nagyon várom mind a gyermekeket, mind a felnőtteket, úgyhogy én azt kérem, hogyha valaki ráér, és tényleg ugye ez egy keddi nap, szóval azért munkába mennek az emberek, de ha megoldható, 10 órától 13 óráig is ki lehet nézni, sőt délután is ugye ki lehet jönni oda, és nagyon jó kis programok lesznek a délután folyamán, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és tényleg nagyon-nagyon köszönöm szépen itt a segítséget mindenkinek, aki ebben részt vesz, mert nagyon nagy munkájuk van benne.
1: Hát kell a segítőkéz.
2: Igen. És hát hogy mindenkit elérjen az, hogy lehet egészségesen is közlekedni, nem mindig
1: gépjárművel. Érdekes ez, mert előző évi tapasztalatok, még Zsani is beszélt erről, hogy egy ideig, nem túl sokáig ugyan, de még néhány napig szinte megfigyelhető volt, hogy egy páron még éltek a lehetőséggel, hogy nem muszáj nekem autóval menni.
2: Igen, ugye? És ez olyan érdekes, hogy az emberek ilyenkor felspanolódnak, hogy hú, ez azért tök jó volt, mert csak friss levegő, el tudtam én hamarabb indulni a gyerekkel is, meg tudtuk oldani, mert most már ugye nagyjából belerázódunk itt a közlekedésbe. Szóval el tudtunk itt indulni, és akkor úgy lesznek majd, hogy hú, menjünk, aztán sajnos általában visszaszokott ez esni, mert alább, hogy ez az adrenalin, de hát
1: meg az idő is persze azért egyre szigorúbbra fordul, tegyük
2: persze,
1: hozzá.
2: Persze, az időjárás sem mindig kedvez amúgy nekünk, de remélem, és nagyon-nagyon szeretném, hogy de így is gondolkodunk, hogy jó idő lesz, és várunk szeretettel tényleg mindenkit, mert nagyon-nagyon jó programok lesznek, de majd szerintem még erről mesélni fog majd más is itt.
1: Meg majd megbeszéljük a tapasztalatokat majd a következő héten, de most tehát innen nézve a következő héten, szeptember 22-én kedden, már a hajnali óráktól tulajdonképpen indul ez a programsorozat, hogy aki csak teheti, tényleg ne autóval induljon el a munkahelyre meg az iskolába, hanem a már említett módokon kerék párral, lábbalhajtós rollerrel, vagy esetleg simán a két kis talpán, és akkor már is jogosult ezekre a kis kedvezményekre, és aztán ott lesznek azok a remek kis vetélkedők is a Szabadságtéren.
2: Úgyhogy várunk mindenki szeretettel.
1: Autómentes nap, szeptember 22-e, tehát Bálint Bóta Juliának köszönjük szépen, ez volt Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A hétfő esti beszélgetős műsor első óráját Diaz Menta Méreg című 2026-os friss felvételével zárjuk, de senki se legyen mérges. A műsort természetesen folytatjuk, nem is akármivel. Az idén 30 éves Ceglédi Kossuth toborzó ünnepélyi eheti programjairól fogunk majd beszélgetni a főszervezővel, Détári Lukács Ágival a következő órában. Úgyhogy a következő 60 percet is érdemes lesz velünk tölteni itt a 92.5-ön.

0: belé senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
9: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web szervezet. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, színes programokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasút napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az import áruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Az árrésstopot tavaly márciusban vezette be az előző kormány, a jelenlegi kabinet áprilisban az intézkedés fokozatos kivezetését ígérte, majd júniusban közölték, hogy egyelőre nem tervezik a megszüntetést. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából, leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi társadalmi dilémákról, valamint a fúvószene közösségépítő hatásáról. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyerekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasút napján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a Gemenci Gímszarvast bemutató tárlatot is. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet, a listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben.
2: Az időjárásról.
10: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz, napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt High Patton és Norma Jean Martin közös felvétele, az Outta My Head című 2025-ös felvétel. Ezzel indult a hétfő esti beszélgetős műsor második órája. Ebben az órában tehát egy nagyszabású rendezvényről, rendezvény sorozatról beszélünk, az idén 30 éves ceglédi Kossuth toborzó ünnepéről. A főszervező, a Művelődési Központ vezetője, Détári Lukács Ági lesz a vendégem, és ő fog sok mindent elmondani, de előtte még jöjjön egy nóta, a Blaha Louisiana Túl távol, elég közel című éppen 10 éves 2016-os felvétele. Utána jön a beszélgetés.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A Blaha Louisiana felvétele után pedig jöjjön haza nagyszabású beszélgetés, ami a város egyik legnagyobb szabású rendezvényéről, rendezvény sorozatáról szól. Minden évben nagyon fontos napok, a Ceglédi Kossuth toborzó ünnepély napjai. Most ebből 4 is lesz ezen a héten, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk a főszervezővel, Détári Lukács Ágival. Induljon is hamarjában ez az interjú.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerő.
1: Kedves hallgatóink, nagy fába vágjuk a fejszénket, mondhatni a következő percekben. Vendégem tehát Détári Lukács Ági, a Kossuth Művelődési Központ vezetője, és egyben az idén 30 éves Ceglédi Kossuth toborzó ünnepély főszervezője. Nagy szeretettel köszöntelek, és nagyon köszönöm, hogy ebben a nagyon sűrű időszakban bejöttél hozzánk néhány percre.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, téged is köszöntelek. Igen, ez most húzós.
1: Húzós, hiszen hát azért sokat emlegettük már az előző hónapokban is, hogy erre már nagyon-nagyon készültök, és hát bizony, ugye egy 4 napos ünnepségsorozatról lesz itt szó. Lesznek ennek szűkebb körű részei, és olyanok is, amit tömegeket fog megmozgatni. Na hát emeljük ki a legfontosabbakat. Már ugye szerdán elindul az egész történet.
2: Így van, most olyan furcsa módon alakul a dolog, hogy a szabadtéri rész az egy egynapos program lesz, ami nem azt jelenti, hogy ez nem egy többnapos fesztivál, mert ő már előrendezvényei lesznek. Éppen ugye a visszaemlékezés okán kerestem össze a nyár óta, hogy ugye hogy alakult a rendezvény története, és a szerdai versíró szónok verseny is gyakorlatilag már az 5. alkalmat éli meg, tehát hogy pörögnek az évek, és egyszerűen telik gyorsan az élet velünk. Versíró és szónok verseny szerdán 2 órakor, amivel indítjuk a Kossuth toborzót, illetve hát már a kiállítást szerdára tervezzük a látogathatóságát a galériában, ugye 30 év fotóiból. Majd technikailag meglátjuk, hogy meg tudjuk-e szerdán nyitni. A versíró versenyt biztosan. Ugye ez az ötlet pár évvel ezelőtt Székelyné Nagy Zsuzsanna magyar tanár ceglédi hazaköltözésével, vagyis hát a nyugdíjazásával indult, ugye szabad kapacitásán lévén. Többször beszélgettünk, és fölmerült az ötlet, meg hogy mekkora kapcsolati hálója van kortárs írókkal, hogy csináljunk egy versíró versenyt, ne versmondót, hanem versírót, és minden évben egy kortárs író költő a zsűri elnöke, most idén Kemény Zsófia Slammer, és hogy ez a pályázat is hihetetlen népszerű, határon túlról is küldenek verseket, tehát most Ausztriából, Erdélyből és az ország különböző pontjáról több száz verset válogat össze a zsűri, mire oda szerdán közönség elé kerül, felnőtt kategóriában is, középiskolás kategóriában, ez az év most érdekes, alsó, illetve általános iskolás kategóriában jött most kevesebb, és felnőtt kategória nagyon szereti ezt a verset.
1: Na, hál' Istennek.
2: És idősebbek, fiatalabb felnőttek, különböző korosztályok jönnek, és nem is állnak ellent, hogy felolvassák a verset, úgyhogy a 2 határon túli pályázók online fognak bekapcsolódni, és online fogják fölmondani a versüket, és a szónok versenyre is van most 2 jelentkezőnk, úgyhogy ez elé is nagyon izgatottan állunk, hogy hogy fog alakulni a verseny. Ugye, ahogy hirdettük a nyertes verseket, meg fogjuk jelentetni a Ceglédi Hírmondóba, és elolvashatja őket bárki.
1: Ez jó mindenképpen, ez lesz tehát szerdán. Csütörtökön is az alkotókat nézitek, csak így egészen van. Más jellegű alkotókat.
2: Ez még korábban kezdődött, ugye ez az alkotói pályázat, és hát hihetetlen népszerű ez az alkotói pályázat, pedig ugye korlátok közé szorítottuk azzal, hogy 48-as történelmi eseményről kell alkotást készíteni, vagy történelmi személyről. Ugye Kossuth Lajos mindig a központi témájának az alkotói pályázatnak, és minden évben teszünk valami újat hozzá. Idén a 30 éves jubileum a másik téma, tehát magáról a fesztiválról lehetett alkotásokat küldeni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Kozma Ildi kolléganőm már tavasszal elkezdi hirdetni a tanárok között itt egy helyi szinten, és ugye az Alkotóegyesülettel együttműködve a Népművészeti Szövetségnek is kimegy a felhívás, és így országos hatókörben adnak be pályamunkákat, de mindig vannak, akik az interneten fölfedezik maguktól ezt a felhívást, és önállóan küldenek pályázatot, hát itt rendszeresen van határon túli alkotó, aki postán küldi ezeket, és ez úgy néz ki, hogy ilyenkor elkezd megtelni az iroda folyosó, és egyre több alkotásokat hoznak dolgoznak, postáznak, küldenek, úgyhogy minden nap, amikor kilépek a folyosóra, Kossuth arca egy ilyen kis plasztika keretében, egy ilyen nagyon különleges, majd aki eljön megnézi, a kiállítás látni fogja, szembe találkozunk minden nap, naponta többször is Kossuth tekintetével. Nagyon klassz kis többdimenziós alkotások készültek a felvonulásról, tehát szenzációs, különleges dolgok, és ugye ennek lesz 5 órakor az eredményhirdetése, és a kiállítás megnyitója, ugye több százan szoktak részt venni a kamaraterembe rajta, és hát a zsűri elnöke minden évben, a főépítész asszonyi és Marian, nincs egyszerű dolgok, hát minden évben,
3: hát úgyhogy, az biztos, igen,
2: úgyhogy nagy köszönet, hogy ez így tud alakulni, és hogy ilyen népszerű, és felnőttek is mindig. Mindig neveznek rá, most a kerámiától kezdve a bútorfestésig minden évben jönnek rá különleges alkotások, és mi nagyon büszkék vagyunk rá.
3: Igen, igen. Ez lesz tehát csütörtökön, így aztán van. Pénteken már egy picit mozgalmasabb nap
2: így
3: következik,
2: van, és hát csütörtökön este megérkeznek a testvérvárosaink is.
3: Na, az is fontos, bizony. Igen.
2: Kettő kivételével mindegyik testvérváros képviselteti magát, és most polgármesterek jönnek, alpolgármesterek, hivatalnokok, képviselők, tehát egy széles prémium jön Ceglédre hagyományosan. Csütörtök este ugye megérkeznek, és ugye vacsorával fogadja őket a polgármester úr. Pénteken reggel pedig Kossuth konferencia. Itt a történet összegyűjtése, mert ugye közben a háttérben a 30 év történetét gyűjtjük nyár óta, hát, és ez egy nagyon kemény munka, és hát nagyon érdekes dolgokba fut bele az ember. Ugye azt gondoltam 2021-ben, hogy föltaláltuk a spanyol viaszt a Kossuth konferenciával, nem igaz? Mert 2002-ben már volt Kossuth konferencia Cegléden, a kamarateremben,
3: de jó.
2: Csak ugye a gimnázium szervezésében. Igen. No, de az általunk 2021 óta rendszeresen van Kossuth konferencia, és hát nagyon különleges előadások, és nagyon komoly történészek az előadói. Ugye idén Bárdos Dóra, a ceglédi születésű történész Vasvári Párról fog előadást az tartani. Igen. Ugye Reznák Erzsébet, aki állandó előadónk és országos Kossuth kutatásban és tudásban egy elismert szaktekintély.
3: Abszolút, igen.
2: Monokői emlékházról tart előadást, az emlékház gyűjteményéről, debreceni történész, és még itt lesz velünk Pejak István is, tehát ez egy célzottan diákoknak szánt témákkal, és az ő ismeretátadásukhoz, vagy ismeretbővítésükhöz szolgáló Kossuth toborzó. Mondod, hogy rövidítsek, hát ez egy nagyon gazdag program, úgyhogy itt nem nagyon lehet mit rövidíteni.
3: Nem minden ponton megyünk végig, de pénteken minden esetre
2: ott nyilvános, és aki ráérőket szeretettel, igen, várjuk délelőtt. Ugye, igen, a gyerektoborzó az a gyerekosztályoknak szól. Itt Szabó Antal lesz utolsó fellépése, mint Kossuth, a pénteki toborzó beszéd elmondása. Ő,
3: igen,
2: 2013 óta személyesítő Cegléden Kossuthot, és úgy érzi, hogy most ő nyugdíjba vonul ebből a szerepből. Délután változatosságot tettünk egy kicsit itt a programba, mert 4:30-kor a Kossuth szobor koszorúzásával kezdjük az ünnepi programot, tehát 4:30-kor Kossuth szobor koszorúzás, és 5:00-kor dísztestületi ülés, egy és ebben is lesz egy kis formabontás. 2015 óta Reznák Erzsébet az ünnepi beszédmondó, ugye ő tavaly Zakar József múzeumigazgató váltotta, és most pedig Csonka Takács Eszter, a Szellemi Örökség igazgatóság igazgatója fog ünnepi beszédet mondani.
3: No.
2: Ugye átadjuk a díszpolgári címet.
3: Igen, hogy kinek, azt nem áruljuk el még
2: egyelőre.
3: Nagyon sajnálom,
2: én ezzel nem értek egyet, de jó, igen, akkor most nem mondom el. És aki megkapja ezt a díszpolgári címet, vele lesz egy pódium beszélgetés formabontó módon ott a díszteremben.
3: Na, ez jó.
2: Hogy hogyan alakult ki a Kossuth toborzó fesztivál, onnan indult az alapötlet, hiszen az egyik alapító kapja a díszpolgári címet.
3: Igen.
2: És ebben a beszélgetésben részt fog venni Reznák Erzsébet is, és jó magam is, hogy ezt a folyamatot így elmeséljük 25 percben, ami nem igazán lesz egyszerű.
3: Nem.
2: Utána átmegyünk a Ceglédi Galériába, és 6 órakor nyílik egy kiállítás, fotókiállítás a 30 év történetéből, majd zárt körű ugye állófogadás lesz, és ami nyilvános, és amire szeretettel várunk Ceglédeket, mert még vannak jegyekre, 8 órakor Sárik Péter trió és Kosszika koncertje.
3: Igen.
2: Ez most ingyenes.
3: A színházteremben lesz.
2: Színházteremben lesz, és nagy szeretettel várunk mindenkit. Abszolút ilyen népdalokra, román-magyar, cigány népdalokra,
3: jaj, de jó.
2: Épül a programja. És hát szombaton ugye a felvonulással kezdünk, illetve színpadon Terék József tárogató előadásával, a gyerek toborzó 10 órakor báb előadással indul Vitéz Lászlóval, mi pedig bőszen gyülekezünk 3-10-kor a buszpályaudvarnál, a több száz felvonulóval. Ennek is nagyon érdekes, ha majd egyszer meghívsz egy másik műsorban, mesélek a történetéről, hogy kikkel indul, hogyan nőtte ki magát.
3: Látványos, az nagyon biztos.
2: Több száz főre, úgyhogy idén újabb vendégeink vannak a felvonulásban, mert az ipartestület úgy érezte, hogy ő most már szeretne csatlakozni.
3: Helyes.
2: Úgyhogy bővítjük a létszámot, és a Ceglidi ipartestület lesz az egyik új felvonulónk, illetve most egy cigány zenekar is kíséri Kossuthot, illetve hát új Kossuthunk van, régi új Kossuthunk, mert ebben a szerepben szerepelt már nálunk Gergő, de így a szombati felvonuláson, hogy végighozzuk őt a Kossuth-Ferenc utcán, így először vesz részt Nagy Idai Gergő, igen, aki most Kossuthot megszemélyesíti. Ugye mindig az a kérdés, hogy jó ez a felvonulás, látványos, de hát sose beszélünk róla, hogy a célja a Városháza elé érkezés, ahol ugye Kossuth elmondja a történelmi alapjú szolgáló beszédet, ugye ennek az egész rendezvénynek az az alapja, a ceglidi toborzó beszéd. Beszéd, és
3: pontosan,
2: itt
3: igen.
2: Autentikusan asztalra állva elmondja a toborzó beszédet, majd a színpadhoz megyünk, és hát ott aztán most tele vagyunk vendéggel, és csupa köszöntésbe fogunk csapni, mert hogy aztán most itt lesz vendégünk, természetesen a polgármesteri köszöntésen túl, Kerékgyártó Zoltán, a Honvédelmi Minisztérium Kulturális Főosztályának osztályvezetője, a Lezredes. Itt van velünk Székely Tibor, a Huszár Hagyományőrző Egyesület alezredese, a Nemzeti Vágták jelképe, ugye Tibor. Itt lesz velünk Szigetvári József, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, és hát várjuk még a Kulturális Minisztériumból, hogy velünk tart-e Nagy Ervin, vagy sem. A köszöntések után jubileumi emlékeket adunk a felvonulóknak, mert hát vannak olyanok, akik 1990-es évek óta velünk vonulnak.
3: Bizony.
2: Utána ugye a színpad a hagyományőrző táncosoké és a Borrendé, aki most új borlovagot avat. Hát ő is kezdetek óta vele van a toborzóval,
3: abszolút,
2: mint felvonulók, mint a borlovag avatási ceremónia és része a Kossuth toborzónak. És hát utána kettő helyszínen zajlik a Kossuth toborzó, ugye a Kossuth téren, aztán az Ötvös téren.
3: Igen.
2: Ugye itt reggeltől huszárkonyha főzőverseny indul. Ez is már az 5. évét éli, és 10 csapat mindig itt van velünk, aki főz. Jótékony céllal főzünk, és idén a Mozgássérültek Egyesülete kapja a főzőversenyből befolyt bevételt. Működik a Civil utca, közel 10 civil egyesület, szervezet, az intézmény mutatkozik be, és taktoborzásként van velünk. Két sátorban katonai toborzás, a Magyar Honvédség
3: taktikai
2: sátoros toborzó irodája fog működni. Itt lesz velünk a Szolnoki Légierőzenekar is, plusz még a felvonulásban, és hát a ceglédi fúvósok is itt vannak velünk. Délután ugye aztán a színpadon Pál István Szalonna, a Kossuth díjas népzenész műsorát lehet hallgatni, ők is nagyon régen voltak tojára nálunk 17-18-ban. És délután, ugye, ahogy a programban is hirdettük, Szulák Andrea, ami plusz program a szaxisok, az Erkel Ferenc Zeneiskola szaxofonos csapata, őket lehetett rászni kibővítetten a Laska Fesztiválon, most csak a gyerekek zenélnek egy fél órában, utána ugye Karamell és Orevoára fiataloknak, a kis színpadra került át a Szakálmustra, erre várjuk még a nevezőket, több éves hagyományunk ez is, 16 óta.
3: Ez egyszerre komoly, meg egyszerre vidám is.
2: Így van, ugye hát ez egy ilyen show eleme a rendezvénynek, de hát egy tisztelgés Kossuth személy előtt. A gyerekeknek ugye koncert Pál Júcsival, délután ugye a gyerektoborzó a Győri Karzat Színházzal, rengeteg kézműves foglalkozás várja őket a hagyományos kovács és ólomöntő mellett, mézes kalácsot lehet sütni, illetve idén először látogat hozzánk, de szerintem a térségben is, a kékfestő mozgó műhely.
3: No.
2: Magát a kékfestés technikáját lehet kipróbálni és hazavinni.
3: Nem egyszerű, igen.
2: Ez is kötődik Kossuthoz, minden kötődik Kossuthoz, a maga a mézes kalács sütés is, mert a század előn ott barátságban volt egy mézes kalács sütővel, akinek most nem fog eszembe jutni a neve, és a kékfestőknek is a magyar iparosság védjegyét is ők tették rá Kossuth idejében kékfestő mintázattal, erről ez nekezik, bővebben tud mesélni. tehát ő is kapcsolódik hozzájuk. Az Alkotó Egyesületnél is lehet a csuhéttől, a szövésen, a nemezelésen, az agyagozáson át mindent kipróbálni.
3: Remek.
2: És huszártábor működik az Ötvös tér végében, ahol
3: folyamatosan
2: lovat etetni, simogatni, csutakolni, és a huszárokkal beszélgetni lehet, hogy milyen is a lovas élet. Délután a városvédők 3 órakor és 4 órakor városi séta keretében bemutatják a Kossuth emlékhelyeket, van bőven belőle.
3: Igen.
2: Erre regisztrálni a Turinformnál lehet, tehát 3 órakor és 4 órakor is, és folyamatosan működik kézműves vásár és étel-ital árusok állnak rendelkezésre, ami idén újdonság, hogy sikerült rábeszélni, meggyőzni a Ceglédi első sör főzdét, hogy jöjjenek és települjenek ki.
3: Na hisz.
2: Lehessen kóstolni a sörükből és vásárolni, vagy a működnek, de nagyon korlátozottan lehet bejutni és vásárolni, és most megkértük, hogy
3: de jó.
2: Települjenek ki, illetve helyi borászokból a Klímen családi borászat is kitelepül, és gazdagítja a rendezvényt. A Ceglédi sörre visszatérve új sört is fogunk itt a piacra dobni. Ugye Kossuth apánk sörét már évek óta ismerjük,
3: aztán
2: a Ceglédiek, és én nagyon vártam, hogy végre legyen Ceglédi sörünk. Úgyhogy lesz Kossuth apánk Ceglédi söre, és Kossuth apánk klasszikus söre, ugye, amit már évek óta ismernek a Fóti sörfőzdéből. Nyitva lesz a Turinform iroda, úgyhogy ott különböző ajándéktárgyakat lehet vásárolni.
3: Az is jó, bizony.
2: Idén lesz új kitűzőnk, nyakpántunk, repohártartónk, természetesen a repohárból is lehet vásárolni az idei 2026-os logóval. Ami még ugye a plakátról lemaradt, mert ez a 30 éves jubileum, ez ilyen nehezen születik meg a végleges programja, hogy az ifjúsági főváros egy ifjúsági szigetet szervez az Ötvös téren, ugye 6 órakor a gyerektoborzónak ott vége, és 8:30-kor egy ceglédi feltörekvő zenekar kap teret, színpadot, Jókai 12 névvel, ugye teljesen illik Kossuthoz, és a Jókai 12 koncertje után az ifjúsági az Ötvös tér, és ők hoznak különböző programot, slammer verseny, DJ-t, babzsákokat, csapatversenyt, ennek Szabó János ifjúsági koordinátor lesz a vezetője, illetve még program, a Kossuth Múzeum ilyenkor ugye ingyenesen látogatható, és erre a hétvégére egy különleges kiállítással készültek a Kossuth ábrázolásokból.
3: Ez ideillik,
2: lesz,
3: igen.
2: És aztán nem tudom, hogy mit hagytam ki. Valószínű nem tudtam így csípőből reggel felsorolni mindent, de a kossuthtoborzó.hu honlapunkon
3: mindent
2: el lehet olvasni. Igen. A Műveletési Központ Facebook oldalán is, illetve a Kossuth Toborzó ünnepének van egy saját Facebook oldala, ott is mindent el lehet olvasni. Ugye ez reményeink szerint a monokiak kitelepülnek, nem csak vendégként lesznek
3: velünk, lesz,
2: hanem kitelepülnek, illetve a Kossuth Múzeum is kitelepül a rendezvényre, egy szép új múzeum sátrat építünk nekik, ahol a turini arcokat is meg lehet tekinteni, a szemükbe nézni itt az elődeinknek, hogy onnan is indult ez a Kossuth kultusz, és hogyan alakult ez mára-már ide a 2026-os évre. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Nagyon sokat dolgoztunk a rendezvényen.
3: És még fogtok is.
2: És a héten még többet dolgozunk a rendezvényen. Már holnaptól elkezdődik a Kossuth tér környékén a részleges parkoló lezárások, aztán ugye az utak lezárása, épül az áramkiépítés, természetesen
3: persze,
2: mindenféle technikai dolog, ami egy ilyen nagy rendezvényhez szükséges és előírt.
3: Tehát akkor szerdán indul a verkni, és szombaton majd valamikor végkimerülésig tart szerintem, ahogy a fiatalok is bírják majd a strapát, és ahogy ti is bírjátok, hát nagyon nagy tisztelettel tudunk csak rátok nézni, és rátok gondolni, akik mindezt már hosszú hónapok munkájával előkészítették, és most, tehát 16-ától 19-ig pedig le is bonyolítjátok. A főszervezővel, Détár Lukács Ágival beszélgettem, akkor sok erőt és nagyon jó munkát kívánok nektek, és sok sikert.
2: Köszönjük!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Kedves hallgatók, nagyjából eddig tartott a hétfő esti beszélgetős műsor, nagyjából mondom, mert azért még egy dalocska idefér. A Halott pénz gyerekek című friss 2026-os felvételével köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá természetesen holnap, azaz kedden is, igyekszem akkor is majd aktuális érdekes témákkal érkezni, így 6 és 8 óra között. Szatmári Gábor köszöni a figyelmet, még egyszer további szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak velünk itt a 92.5-ön. Minden jót, viszont hallásra holnap!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
4: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Az áréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web szervezet. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az áréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az import áruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Az áréstopot tavaly márciusban vezette be az előző kormány, a jelenlegi kabinet áprilisban az intézkedés fokozatos kivezetését ígérte, majd júniusban közölték, hogy egyelőre nem tervezik a megszüntetést. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki az illetékes hatóság az első fél évben. 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos. A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4-e, míg a munkavállalók 60%-a követett el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát, és akadályozták a nyersolaj szállítmányok eljutását a finomítókba. Szíria orosz olajat szerez be, de az ellátás akadozik, mert az orosz finomítók elleni ukrán támadások miatt Moszkva korlátozza a nyersanyag kivitelét. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
1: Az időjárásról.
4: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz, napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket! Vörös Nándi hangját hallják, mert ez itt a Ceglét hangja, az FM 92-től. Nem azt mondom, hogy az én hangom Ceglét hangja, de a műsor címe ez. Úgyhogy remélem, hogy ahogy eddig is, most is válaszolnak az általam feltett kérdésre, ezt majd megtehetik a 0635 92-t 92-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-n, vagy a facebook.com/ceglitradio oldalon is írhatnak nekünk, és hogy miért Ceglét hangja, most azért, mert én kérdezek, és a ceglédiek és a környékbeliek pedig válaszolnak. Remélhetőleg, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megteszik. A mai kérdésünk, mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért? Tehát olyan dolgokat keresünk, ami talán sokaknak felesleges kiadás. Volt már egy hasonló adásunk, hogyha visszagondolnak, nem is olyan régen, akkor arra voltam kíváncsi, hogy mi az, amiből lehetne akár olcsóbb alternatívát találni, de mégis megveszik a minőségi terméket, mert ehhez a minőséghez szoktak, és inkább többet költenek rá. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami Önök szerint teljesen felesleges dolog, és mégis fizetnek érte az emberek, és hogy belemerüljünk a témába egy kicsit, készültem most is statisztikával. A felesleges kiadások csökkentése a leggyorsabb módja a megtakarítások növelésének. A leggyakoribb pénzkidobások közé tartoznak az impulzus vásárlások, az élvezeti cikkek, valamint a kihasználatlan előfizetések, a kávézóban vásárolt kávé vagy a túlárazott kényelmi szolgáltatások. Ezek egészen pontosan. Az impulzus vásárlások az alapos tervezés nélküli, hirtelen jött vásárlások, amit mondjuk a reklámok vagy a marketing tud elérni nálunk, és hát gyakorlatilag könnyen belecsúszunk ebbe a csapdába. Élvezeti cikkek ilyenek az alkohol, a dohánytermékek, az energiaitalok, és néhány cukrosüdítő és társaik is. Előfizetések. Streaming szolgáltatások, amiből gyakorlatilag, hogyha egynél több van, az ember már nem tudja megnézni, nincs annyi ideje. Vagy az edzőtermi tagság, amiket fel sem használ az ember. Étel és italvásárlás, kávézóban vásárolt kávé, gyorséttermi ebéd, házhoz szállítás, ezek inkább legyenek olyan dolgok, legalábbis itt a szakértők javaslata szerint, amit egyszer-egyszer megteszünk, tehát beülünk kávézni valami ismerőssel, vagy egy hónapban egyszer gyorsétteremben ebédelünk, de azért ne legyen rendszeres. Itt vannak még a márka termékek, drágább márkák választása, amikor az olcsóbb is ugyanolyan jó, illetve a feleslegesen magas díjak, mint a korlátlan mobilcsomag, miközben alacsonyabb is elég lehetne, nyilván persze ez munkafüggő vagy személyiségfüggő is, de át lehetne ezt gondolni, és néhány tip a megtakarításokhoz. Első a tervezés, készítsen bevásárló listát és tartsa is be. 2. Tudatos döntés, várjon 24 órát egy nagyobb vásárlás előtt, ez alatt át lehet gondolni, hogy tényleg szükség van-e arra a dologra. Otthoni készítés, főzzön otthon, vagy csinálja meg előre a kávéját, és akkor később nem kell ezekre már költeni, bár azért tegyük hozzá, hogy otthon sem annyira olcsó főzni, de meg lehet oldani mindenképpen olcsóbban, mint hogyha minden nap rendelünk, és még szállítási költség is van. Illetve a felülvizsgálat, ellenőrizze előfizetéseit, és mondja le azt, ami felesleges, nem használja, vagy úgy sincs értelme, úgyhogy ilyen szempontból is lehetünk tudatosak. Nos, ezeket a tanácsokat adtam, és most lássuk a zenék után legalábbis, hogy mi az, ami Önök szerint értelmetlen, az emberek pénzt adnak rá, de nem értik, hogy miért. 0635 92 95-ös, ez tehát a Ceglét hangja mai témája.
1: Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! FM 92-5!

0: Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Edit az első üzenet küldünk, aki a 0635929295-re SMS-ben válaszolt: műköröm, műanyag poharas, megyleves, készkaják, műszempilla, reggelig lehetne sorolni, mennyi pénzt kidobunk feleslegesen. Hát ez nézőpont kérdése. A műköröm szerintem olyan, hogy valakit azt tesz boldoggá, akkor kölcsön csak rá, bár nem tudom, gondolom ott is határa csillagoség. A műanyag poharas, megyleves, megmondom őszintén, hogy néha-néha, bár talán én szilvalevest tettem legutóbb, néha-néha én azt érzem, hogy meleg van, és meglátok egy ilyet, otthon majd kicsit behűtve jól elfogyasztam, néha nekem ez ilyen guilty pleasure, bűnös szenvedély, és néha szoktam venni egy ilyet, hogyha megkívánom. A készkaják nézőpont kérdése, valakinek nincs lehetősége főzni, vagy nem tud, akkor valamilyen szinten rá van erre szorulva, nem megvédeni akarom, műszempillám pedig soha nem volt, úgyhogy azt végül is ide tudom sorolni. Hasonlót ír nekünk Vicus, aki műköröm, műhaj, műmel, műszempilla, tehát a mű dolgokban nem hisz, és egyébként én is azért inkább a természetesség híve vagyok, főleg egy mell esetében, de azért a műköröm, műhaj, sokszor valaki így érzi magát szebbnek, persze ilyenkor el kell gondolkodni, hogy nem lenne érdemesebb mondjuk egy terapeutára költeni a pénzt, aki lehet, hogy kihozna ebből az állapotból, és hosszú távon jól érezni magát az ember a bőrében, persze ez most csak okoskodás a részemről, az vegye csak komolyan, aki úgy érzi, hogy igazam lehet. László azt írja, hogy TikTok live-okra küldözgetnek pénzeket sokan. Igen, tulajdonképpen ma már ez egy támogatási forma a YouTube-on, a Facebookon is talán, ebben nem vagyok biztos, de TikTokon mindenképpen, hogy azért, mert valaki készít egy live-ot, lehet neki küldeni pénzt. Ezek tényleg lehet, hogy felesleges kiadások, ezt nagyon át kell gondolni, hogy egyáltalán mondjuk egy fiatalnak megvan-e az a pénze, vagy hát a szülőnek a pénze, hogy csak ilyenekre küldözgessen pénzt, nem lenne jobb valami másra költeni. Roberttel nagyon tudok menni, ő azt írja nekünk, hogy bubimentes víz. Senkinek nem akarom elvenni persze a piaci monopol helyzetét, vagy ilyesmi, de azt gondolom, hogy az a víz, ami a csapból is kapható, mert még buborék sincs benne, azért én tényleg nem fizetek szívesen. Nem azt mondom, hogy egyszer-egyszer nincs nálam egy palack ásványvíz, ami nagyon jól tud jönni egy kiránduláskor, vagy ilyesmi, bár azt is előre föl lehet tölteni, bár egy idő után elfogyhat, de tényleg, ha még buborék sincs benne, akkor nem pontosan tudom. Nyilván vannak helyzetek, valakinek nem ízlik a városának a víze, bár szerintem Cegléden tök finom víz van. Úgyhogy igen, ezt én is így érzem. És nézzük meg még Orsolya üzenetét, azt írja, hogy Balaton, illetve a természetes vizeinkhez való strandolási lejutás. Tudom és vágom, hogy körbe lett betonozva, talán azt is, hogy tisztán tartják az emberek után, de ami természetes és nem kiépített, például a Balaton, nagyon sajnálom, hogy nagyon kevés helyen lehet ingyen megmártózni, és ilyen még a szeretet. Sajnos ma már az az érték, ami drága, és az van majmolva, és az a legjobb, aki ezt megveszi. Tárgyias dolog, de ez van. Végül is értem ezt is, bár szeretetet elvileg nem lehet pénzért venni, de másnak a szeretetét egy termékkel, egy ajándékkal néha megpróbáljuk megvenni, nem a legjobb dolog, de igen, ilyen is van. És a természetes vizek meg hát igen, azért lehet találni szerintem ingyenes strandolási lehetőséget a Balaton környékén is. Minden esetre értem, amit mondasz, és köszönöm szépen. Önnek is van olyan dolog, amit nem ért, hogy emberek miért fizetnek érte? Hát küldje el nekünk 0635 92 95-ös, néhány zene múlva folytatjuk.
1: Ceglét Rádió 92.5. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Rengeteg válaszunk jött már, de hogyha ön is elküldené, akkor a 0635-925-925-re ezt megteheti, de e-mailezhet is a kívánság@cegletradio.hu-ra. Itt van S. Lászlóné, aki azt írja nekünk, hogy az a rengeteg mi haszna ajándék, amit karácsonykor megvesznek, pedig elég lenne egy kis apróság, például egy süti, amit mi csinálunk. Igen, vagy kézzel készített ajándék, az is nagyon megható tud lenni, de igen, tényleg túlzásokba esünk sokszor, nem csak a kaja, vagy nem csak az ajándékok, hanem a kaja terén is szerintem, tehát lehet, hogy 3-4 fogás helyett, hogyha lenne 2, amit a család nagy része szeret, akkor nem bolondulnának meg a háziasszonyok sem a karácsonyi előkészületekben, meg nem kéne annyit ajándékért rohangálni, szóval lehetne egy kicsit meghittebb az ünnep, hogyha... Persze sokan ezt csinálják már, az én családomban is azért kezdenek lenyugodni a kedélyek, és van, hogy inkább rendelünk, bár a készkaját azt már többször is hozták itt nekünk, hogy az olyan dolog, amire nem szívesen adnának pénzt. No, de mindegy, a lényeg az, hogy valami optimális egyensúlyt kellene megtalálni, az arany középutat. Gabriella azt írja a kérdésünkre, hogy cigi, jóslás, szilikon dolgok és babysitter. Szerintem a babysitternek megvan egy létjogosultsága, hogyha van egy olyan ismerős, akiben megbízunk, tudjuk, hogy tud vigyázni a gyermekre, és a szülőknek néha ki kell kapcsolódni. Szerintem ez alapvető. Nem voltam még szülő, talán hamarosan leszek, de a lényeg az, hogy kell azért a közösen eltöltött idő, és ez bizony nem lehet mindig megoldani, hogyha ott a gyerek. A dohányzásról ezt gondolom én is, illetve a jóslás az egy olyan dolog, hogyha valakinek ez reményt ad, és talál egy hiteles helyet vagy forrást, akkor még azt mondom, hogy rendben van, de én nem járok jóshoz, és igen, azért az esetek nagy részében azt gondolom, hogy ez csak szemfényvesztés. Nóra azt írja nekünk, hogy krumplipüré por. Nem is tudom, hogy vettem-e valaha krumplipüré port, de ezek után most már biztos nem is fogok. Edith is azt írja, hogy a szeretet azt nem lehet megvenni, és mégis van olyan ember, aki azt hiszi, hogy meg lehet venni. Ez nagy igazság. Ajándékozni lehet, kedveskedni lehet, de mégsem lehet megvásárolni. Csak vásárlással, termékekkel, ajándékokkal megvenni a szeretetet, azt egészen máshogy kell elérni. Ágnesnek nagyon igaza van, azt írja, hogy tenyésztett macska, kutya. A menhelyek meg csordultik tele vannak. Hát igen, ebben kéne, főleg Magyarországon, ahol rengeteg a házi állat, sokkal több, mint az európai átlag, itt kéne valahogy ezt tanítani, vagy nem is tudom, de valahogy közelebb hozni az emberekhez, de az biztos, hogy nem tenyésztőtől, vagy még rosszabb esetben szaporítótól venni az állatot, hanem bemenni a menhelyre, megismerkedni velük, és ott kiválasztani egyet, mert az ő sorsukat is javítja, és nem tenyésztik tovább őket, ami meg hát tulajdonképpen a populáció és az egészségük szempontjából sem utolsó. István azt írja, tartalomgyártók, azt soha nem értettem, miért kell vadidegen embereknek utalni. Hát, hogyha olyan a tartalom, hogy úgy érzed, hogy ez számodra adott valamit, akkor szerintem van létjogosultság az utalásnak, de akkor legyen tényleg minőségi tartalom, amiből tanulhat az ember, ami miatt fejlődik, mert hogyha belegondolunk, a tévéért is fizet az ember, havonta rendszeresen fizet, de mégsem döntheti el, hogy milyen műsort néz. A tartalomgyártóknál legalább ki lehet választani, hogy na, ez a tartalom érdekel, megnézem, és hogyha hálás vagyok érte, akkor a fizetésnek is van létjogosultsága szerintem. De hogy milyen dolgok vannak még, ami érthetetlen, hogy miért fizetnek érte emberek, nos, ez kiderül néhány zene múlva, amikor folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét Rádió!

0: az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és van is egy érdekes válaszunk Imrétől. Horgászbot és kellékei. Én is így vagyok vele, én magam sem tudom pontosan, hogy lehet ezekkel napokat eltölteni, de vannak barátaim, akik nagyon-nagyon szeretik, rokonaim is, akik kiülnek, és akkor egész nap ott a tóparton elvannak. Nekem ez túl lassú dolog, olyan van egy évben egyszer, hogy kiülök velük beszélgetni, de én magam nem horgászok, szóval ezt értem, de azt is megértem, hogy valakinek ez megnyugtató, és hogy erre nagyon szeret időt, és akár pénzt is költeni. A nőknél ez a beteges beavatkozás magukon, ezt Péter írta nekünk, hát azért nincs mindenkinél ez, de igen, az tény, hogy sokan átesnek a túlsoló másik oldalára, és túl sok összeget, túl nagy összegeket tudnak erre költeni. Csaba azt írja, egy érdekes vélemény, szerintem mindenki azért fizet, amiért akar. Felnőtt emberek vagyunk, dolgozunk, ha valaki piára költi a pénzét, áldásom rá. Az egy másik kérdés, hogy egy szenvedélybeteg előbb-utóbb elveszíti az állását, és nem lesz pénze arra, hogy ennek a szenvedélynek éljen. Ez is egy jogos vélemény, nem mindenki tehet róla, hogy milyen helyzetben van, én csak ezt ennyit tennék hozzá, de igen, értem a véleményt, és hát igen, azért vagyunk felnőttek, azért érettségiztünk, hogy érettek viselkedjünk az életben, úgyhogy arra költjük, amire akarjuk, csak néha ezek hülyeségek, pont erre keres válaszokat ez a műsor, hogy ön szerint mik azok, amik hülyeségek. Attila szerint például egy 4 milliós óra, hát nekem még az 1 milliós óra is sok lenne. Nem vagyok annyira nagy óra rajongó, de ez nem azt jelenti, hogy mások ne vehetnének meg valamilyen drága órát, de tény, hogy én sem igazán értem, hogy ennyiért miért kell. Nézzük tovább, kedves hallgatók, a Elek azt írja, hogy neki a streaming előfizetések ilyenek, itt felsorolta őket, de most nem akarom megreklámozni mindet, úgyhogy a streaminggel van így, én is azt gondolom, hogy szerintem ezekből maximum egy elegendő, mert hát tulajdonképpen az már akkora kínálatot ad, hogy igazából nem lehet végignézni. Egy kollégám a másik cégnél azt csinálja, hogy egy 2 hónapig előfizet az egyikre, ott megnéz mindent, amit szeretne, aztán lemondja és előfizet egy másikra, és ott is megnézi azokat, amik azóta összegyűltek, úgyhogy így csinálja, hogy mindig egy van, de azt ki is használja. Ági annyit ért nekünk, hogy ezek a kefe méretű műszempillák, igaza van, némelyik már tényleg túl nagy szerintem is, ibolya pedig azt, hogy szerencsejáték és kaszinó, az ember úgyis csak veszít. Hát igen, ott azért nagyon ritka az, nem sűrű halljuk, hogy nagyon-nagyon sokat nyertünk rajta, se a lottón, se a tényleg a kaszinózáson, ott mindig a ház nyer, van egy ilyen szólásmondás, és hát szerintem ez tényleg így van, ki vannak ezek találva, hogy nem járjunk jól, de azért nagyon rá lehet függni ezekre a dolgokra. Kedves hallgatók, lesz még egy óránk ezzel a kérdéssel, már hogy azzal, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért, mert hogy a Ceglét hangja a következő órában is folytatódik, és természetesen a zenék és a hírek után már kezdünk is, úgyhogy maradjanak velünk a következő órában is, és ha írnának, megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát, és akadályozták a nyersolaj szállítmányok eljutását a finomítókba. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
1: Az időjárásról.
4: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz, napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, a mai kérdésünk a következő. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Hát ez a kérdés, és a 0635-92-95-ös SMS számon válaszolhatnak is. Sokan ezt megtették már, úgyhogy ezekkel megyünk tovább. Elmondom azt is, hogy e-mailezhetnek. Természetesen a kívánság@ceglitradio.hu-ra, ezt sem felejtsük el. No, rengeteg válaszunk van, úgyhogy már megyünk is tovább. Minden évben újabb telefon, ezt Milán küldte nekünk. Szerintem ez tényleg olyan, hogy teljesen fölösleges. Én mondjuk lehet, hogy túlzottan a régi iskola vagyok, akinek szerintem 6-8 éve ugyanaz a készüléke van, most már lassúcska egy kicsit, most már idejét múlt, de mégis szeretem, és én nem szeretek azzal foglalkozni, hogy mindent átrakjak egy új telefonra, úgyhogy nem sokszor volt. Még okostelefonom is szerintem összesen 2 volt. Régóta van okostelefonom, de egy régi készülék, aztán egy újabb készülék, és aztán majd most valamikor már tényleg érik a váltás, de hogy minden évben megvegyem a legújabb típust, az tőlem nagyon távol áll, és szerintem felesleges kiadás. Kínai bóvli, gagyi cuccok, ezt Csaba írja nekünk. Hát, hogy most gondolhatunk egy olyan oldalra, ahol nagyon sokféle termék van, amiről azt gondolja az ember, hogy szüksége van rá, és főleg, hogy a telenyomják akciókkal, akkor nagyon könnyen vásárol erről az oldalról, egy négybetűs oldalról beszélünk, és hát több négybetűs oldal is van, most belegondoltam, de a T-betűsre gondolok. Na, a lényeg az, hogy onnan annyi minden jön, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van, és aztán soha nem lesz használva, ráadásul tényleg elég gagyi minőségű. Ezt meg tudom érteni, hogy Csaba elküldte nekünk. Elvira a szempilla, szempilla spirál, köröm, meg minden ilyesmi még sorolhatnám. Igen, ez már visszatérő téma, mondhatjuk ebben az adásban, de igaz, mert hogyha valakinek tényleg nem ad sokat ez, vagy nem is tetszik neki, akkor végképp felesleges kiadás. Akik rajonganak érte, azok nem így gondolják, szerintem. Kincső azt írja, hogy cigaretta és fiatalon ráncfelvarrás, értelmetlen. A feltöltés is ide sorolható szerintem, ezt már csak én teszem hozzá. Szerintem az öregedésnek megvan a maga bája. Nem biztos, hogy mindenkinek jól áll, és értem, hogy valakinek bántja az egóját, de az tény, hogy sokan értelmetlennek tartják. Itt nehéz, mert Zsolt elektromos automárkákat sorol. Egy M betűs, egy B betűs, egy A betűs, van elég sok, és azt mondja, hogy ennek nincs értelme, de csak az elektromosnak, vagy ezeknek a márkáknak amúgy sem. Tehát lehet, hogy az van, hogy Zsolt szereti a motornak a hangját, és az elektromossal van csak baja. Szerintem egyébként a túl drága autók is ilyenek. Van egy bizonyos komfortszint, ami fölé már nekem nem kell, hogy utazás közben menjek, és a jelenlegi autóm is, egy kombi egyébként teljes mértékben kiszolgálja azt. Lehetnének még kényelmesebb dolgok benne, ez igaz, de én így is megvagyok, nem utazok több órás távokat általában, egy-másfél órán belül mindenhova odaérek, ahova szeretnék, azt hiszem. Zsani azt írja, hogy gyerek szeretetét sokan pénzért próbálják megvenni ajándékokkal. Ez teljesen igaz, nem ez a jó módszer, és lehet, hogy inkább figyelni kéne a gyerekre. Alkohol és cigi, ezt Szabóné Éva küldte el nekünk, volt már róla szó, a tipmixről is volt szó valamilyen szinten, ezt pedig Zsoltitól kaptuk, mert ugye hát nagyon kicsi az esély, hogy minden összejön, és hogy a sporthoz annyira értsen az ember, de hát ugye kiszámíthatatlan közben meg, mert egy gyengébb csapat is legyőzhet egy erőset, hiába mások az occok. Ezzel folytatjuk hamarosan, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért, 0635 92 92 5-ös.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és természetesen záporoznak a válaszok, ahogy az lenni szokott szerencsére, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Azt írja nekünk a kedves hallgató, aki Zsani névre hallgat, hogy a gyerekek szeretete, de most jövök rá, hogy ezt tulajdonképpen beolvastam. Ferenccel megyünk tovább. Műhaj, műmel, műköröm, műszempilla, kacsa, picsa, pofa. Hát így fogalmazott a kedves hallgató, remélem, hogy belefér. De igen, teljesen igaza van, erről már volt szó korábban, nem megyünk bele jobban. Cigaretta mire jó? Ezt kérdezi Eszti, és hát neki is igaza van. Valaki pénzt fizet az intim együttlétért, ez János véleménye. És hát ebben is van igazság, de azért nem tudjuk pontosan, hogy más emberek milyen helyzetben vannak. Valamiért ez a szolgáltatás létezik, és valamiért igény is van rá, ezért is tud megmaradni. Andrea is azt írja, hogy műszempilla, műköröm, meg minden ilyen bazár. Aztán még egy cigaretta, itt Józseftől. Tűzijáték, ezt Rómaió küldte nekünk, és szerintem nagyon igaza van. Főleg szilveszterkor, amikor az állatok amúgy is, hát hogy mondjam, nincsenek jó napjaik, de mindenhonnan látni és mindenhol hallani azt is, hogy egyrészt a tűzjáték durogását is hallani mindenhonnan, meg hallani olyanokat, hogy mennyi sérülés van ilyenkor ebből, és valamiért az emberek mégis újra és újra ráköltenek százezreket, hogy aztán eldurogtassák pár másodperc alatt, és megsérüljenek közben. Szóval én sem értem, miközben az állatok rettegnek, nem támogatom, azt is megértem, aki valamiért szereti, de én például soha nem költenék ilyenre. Azt írja nekünk Andrea viccesen, hogy adó. Hát igen, ebben viszont nincsen választásunk, ezt nem bizonyítjuk el, ez így működik, úgyhogy azt viszont fizetni kell. Szájfeltöltést írja Vivian, miért fizetsz? Azért, hogy nevetségesen néz ki. Egyébként igen, az a hátulütője még ezeknek, hogy nem biztos, hogy jól sikerülnek ezek a műtétek, feltöltések, stb. És akkor meg az ember furán is néz ki, fizetett érte, és lehet, hogy jobb lett volna, ha hozzá sem nyúl. Azt írja nekünk József, ez egy érdekes megközelítés, egy ékszerek és festmények. Szerintem az ékszerek olyan szempontból érthetőek, hogy azért főleg a valódi ékszerek, arany, gyémánt, stb. Az értékálló, és hát díszíti az ember, tehát hogy feldíszíti egy kicsit önmagát az, aki hordja. A festmények pedig, hát nagy kérdés. Én magam szeretem a művészetek minden ágát, a festészetet is, de az tény, hogy valószínűleg otthonra saját célból, hogy nézegessem, nem vennék festményt. Azért el tudok menni egy múzeumba, de saját célra nem tudom, hogy van-e értelme. Úgyhogy igaz végül is, amit ír, de ugyanakkor azt is megértem, akinek annyira megtetszik egy kép, hogy ő a saját falán szeretné látni, ez is érthető. István érdekes megközelítése, aki azt írja, hogy parkolás. Ez jó kérdés, itt azért Cegléden nem kell olyan túl sok helyen fizetni a parkolásért, könnyen találunk olyan helyet is, ahol nem kell, de valahol meg igaz az, hogy a frekventált helyeken az, hogy megállunk az autóval és foglaljuk a helyet, az valahol szerintem elkérhető, hogy milyen városokban és mennyiért parkolhatnak az emberek, azt persze pontosan nem tudom, lehet, hogy néhány helyen túlzásokba esnek. Minden esetre érdekes kérdés, és nagyon szépen köszönjük, hogy felvetette ezt is nekünk István, hogy milyen dolgokat vetnek fel a Cegléd Rádió hallgatói, az hamarosan kiderül, mert még két blogban folytatódik majd a Cegléd hangja.

Ceglit Hang mai kérdése a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? 0635 925 925, vagy kívánság@ceglirádió.hu, attól függően, hogy SMS-ben vagy e-mailben szeretnék ezt elküldeni. Zoltán érdekes felvetése a következő: alkoholmentes sör. Ha már veszünk, akkor legyen alkoholos, hiszen az az igazi sör. Miért próbáljuk eljátszani egy üdítővel, hogy a sörre hasonlít, főleg, hogyha az kicsit fölé is van árazva? Én ezzel tudok menni, bár olyan ízesítések jöttek ki az elmúlt időszakban, hogy nem biztos, hogy üdítőben megtalálnád, de attól az még nem sör. Ez teljesen igaz. Az érzetét talán megadja valakinek, úgy a hatását, hogy fogja a dobozt, és nem tudom, de tényleg jogos. Vajon miért fizetünk alkoholmentes sörért? Hát, amit Joe ír nekünk, az is érdekes: borra való. Sok-sok kérdőjellel. A pincérnek az a dolga, hogy kihozza az ételt. Az orvosnak az a dolga, hogy embereket gyógyítson, stb. Miért fizetünk borravalót? Ez egy érdekes kérdés, és még Barbival annak idején csináltunk is műsort erről, hogy kell-e borravalót adni, mennyit illik, stb. Szerintem egy étteremben azért, hogyha nagyon kedves a kiszolgálás, segítőkész a pincér, akkor mindenképpen illik adni. Vagy egy pizzaházhoz szállításnál, hogyha mondjuk nem csak az van, hogy bedobja a kapun, hanem fölhozza az emeletre a pizzánkat, azért már jár egy kis borravaló, mert azért nem feltétlenül az a feladata, hogy elvigye az ajtóig. De igen, közben a kérdés is jogos, hogy az a dolga a pincérnek, hogy kihozza az ételt. Akkor meg miért? Hiszen ezért kapja a fizetését. Bár én hallottam olyan helyről is, nem is túl távol innen, hogy próbáltak úgy működni, hogy csak a borravalót kapja meg a pincér, és nem kap más fizetést. Na, ilyen helyeken viszont tényleg fontos, hogy kapjon borravalót szegény pincér. Nem tudom, hogy így vannak-e. Minden esetre akkor az adásban, amit említettem az előbb, Barbival arra jutottunk, hogy igenis illik, egy bizonyos százalékot azért illik adni, ezt amúgy a helyek, szórakozó helyek, vagy kocsmák, vagy éttermek is belekalkulálják valamennyire a működésbe, de akkor sem érheti szó a ház elejét, hogyha valaki nem ad. De igen, nagy kérdés, hogy felesleges-e a borravaló, vagy nem. Ebben jobban nem menjünk bele. Azt írja nekünk Marianna, hogy Szoli, Cigi és Jóslás. A szoláriumról meg nem beszéltünk. Hát igen, az ember azt is megtehetné, hogy akár kifekszik a napra és lebarnul, de sokan ezért főleg a téli időszakban fizetnek. Volt olyan időszak, hogy én is jártam, mostanság már nem igazán fontos, úgyhogy nem. Richard pedig azt írja nekünk, hogy Mirelit Nokedli. Na, azt még nem ettem. Ettem már olyan Nokedlit, ami így előre van gyártva, de ez csak hűtött volt, nem volt lefagyasztva. És nem is volt olyan rossz, de hogy Mirelit Nokedli, amikor hogy is olvasztam ki, azt pontosan nem is tudom elképzelni, azt ki kell sütni, és akkor úgy. Én még nem hallottam ilyenről, de Richard szerint felesleges, úgyhogy higgyünk neki. Hogy mi felesleges még a kedves hallgatók szerint, az utolsó blogból kiderül, ugyanis a kérdésünk: mi az, amiért emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Hamarosan visszatérünk néhány zene után.

Végéhez közelít a mai adásunk, kedves hallgatók, önök a Ceglét hangját hallhatják, az FM 92-t, pontosabban hallhatják, de hallgatják, ezt akartam mondani, majdnem sikerült is. A lényeg az, hogy zárul a mai műsorunk, az utolsó néhány üzenet még sorra került, de senki ne aggódjon, mert hogyha nem fért bele esetleg az üzenete, akkor a következő alkalommal, mert hogy lesz folytatás a műsornak, biztosan bele fog férni. Nem holnap folytatjuk a műsort, ugyebár a Ceglét hangjánál megszokhatták, hogy minden nap más témával jövünk, de előbb-utóbb visszatér majd ez a téma is, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű volt. A további üzeneteink áram, ezt Mónika írta nekünk, és tulajdonképpen én azt értem, hogy az áramért miért fizetünk, azért az annyira az életünk része ma már, hogy nem is

0: nagyon tudnánk nélkül működni a rádiót is, hogyan hallgatnák a kedves hallgatók, vagy hogy írnának nekünk üzenetet a 0635-92-92-ös SMS számra áram nélkül, vagy ha esetleg úgy érti Mónika, hogy ingyenesnek kéne lennie, azt még talán úgy el tudom fogadni, de közben valahol valamilyen cégek meg ebből élnek, úgyhogy ezt értem. Levente azt írja, hogy alkohol, cigi, műszempilla. Igen, a cigi az visszatérő, ahogy Marian is ezt írja, cigi, büdös dezodor, kacsacsőr, arcfeltöltés, gyerekeknek festett haj, smink. A gyerekeknek tényleg nem értem, miért festik a haját, nem tudom, ha egy nagyobb, egy tinédzser, akkor talán esetleg, bár nekem is volt fiatalkoromban festve a hajam, még az emós korszakomban volt egy ilyen, nagyon-nagyon régen. A büdös dezodor, hát ugye most ezt úgy érti Marian, hogy minden dezodor az, tehát kár magunkra illatot fújni, vagy bármilyen dezodort, vagy szagot, azt nem tudom, ez nem derül ki, de minden esetre ezt írta, és köszönjük szépen. Aztán itt van a plasztikai műtét, amit Tamás küldött nekünk, és hát ezzel is több helyen egyet tudok érteni, de erről is korábban volt szó a műsorban. És akkor nézzük a legvégére egy jó hosszú üzenet. Szilikon száj, mell, fenék, botox, szürke falfesték, túlárazott ruhák, olyan autó, ami nem fogyaszt jól, repjegy, sok feladott fogyásszal, tudatmódosítószerek, több vállalkozás vásárlása, mint amennyi rendelkezésre áll, drágább telefon, divat, sorolhatnám. Ezzel szemben másnak nyilván az én dolgaim is ilyenek, elektromos cigihez likvid, 20. társasjáték, nem számolom hányadik tornacipő, ha minden egyforma lenne, az nem lenne túl jó. És ez akár lehet is a műsorunk végkövetkeztetése, köszönjük szépen az üzenetet, mert hogy igen, lehet, hogy amiket te veszel meg, az másnak tűnik olyan felesleges dolognak, amire nem költene pénzt. De hát így működünk, és pont ezért érdekes ez a műsor, és pont ezért lesz folytatása is hamarosan. Remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Vörös Nandi most egyelőre köszöni megtisztelő figyelmüket. Találkozunk holnap egy másik témával. Addig is mindenkinek további jó rádiózást, a viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslat csomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóház ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható. A szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi javaslat csomagot az országgyűlésnek. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslat csomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát és akadályozták a nyersolajszállítmányok eljutását a finomítókba. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Minden dal közös ismerős.
1: Let's get down to business.

Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: vasárnapos túlnyomóan száraz idő lesz. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát és akadályozták a nyersolaj szállítmányok eljutását a finomítókba. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami